0: 88.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Keddig kell nyilatkozniuk a szülőknek, ha a hetedikes gyermeküknek igénylik a HPV elleni védőoltást. A vakcina ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető, ehhez a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva vissza kell juttatni az iskolába szeptember 15-ig. Bosnyákovics Tünde, Csongrád Csanád megyei tisztifőorvos szerint a HPV elleni vakcina akkora leghatékonyabb, ha még a nemi élet megkezdése előtt beadják.
1: A méhnyakrákot a HPV vírus okozza, és sajnos még Magyarországon évente 400 nő hal meg, miközben teljesen megelőzhető. Másrészt a humán papilloma vírus nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem végbélnyílás, hímvesző, illetve szájüregi daganatokat is.
0: A következő években komoly kihívást jelenthet a királydínje visszaszorítása Hódmezővásárhelyen. Erről is beszélt Gyöngyösi Ferenc alpolgármester a Vásárhelyi Televízió műsorában. Az önkormányzat többféle módszerrel próbálkozik, a kerékpárutak tisztán tartására is nagyobb figyelmet fordítanak. A Hód Press szemléjéből kiderült, hogy a város anyagi helyzete stabil, ennek ellenére továbbra is számítanak az állam korábban elmaradt támogatásainak kompenzációjára. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök. Bejegyzésében Magyar Péter azt írta, egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal. A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi. És végül több parkoló autót is megrongált egy billencses teherautó Zuglóban egy szűk útszakaszon. Az internetre kikerült felvételen jól látszik, hogy a teherautó neki megy egy parkoló BMW-nek, majd arrébb sodorja. Ez az incidens azonban nem volt példa nélküli, más járművek oldalát is behorpasztotta a lassan haladó teherautó. A sofőr, amint tudott, gyorsan elhajtott a helyszínről. A Rádió 88

0: életünk része.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Rádió 88.
2: Ez életünk része.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, kora őszi időnk lesz ma Szegeden, csak 20 fok várható. Természetvédelemre szeretnék tanítani a gyerekeket egy új szegedi szakkörrel. Önkénteseket keres a motiváció műhely a Szegedi és Balázstyai tanodájába, és keddig lehet nyilatkozni a szülőknek a HPV elleni védőoltásról. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 12-én Nagy Ágitól. Természetvédelemre szeretnék tanítani a gyerekeket egy új szegedi szakkörrel. A fűvészkertben nyílik ugyanis a Jane Goodall Intézet újabb regionális központja, ahol egy szemléletformáló program sorozat indul. Elsősorban olyan alsó tagozatosok és gimnazisták számára, akik érdeklődnek a biológia iránt. Október végére érkezik meg az a faház, ahol a műhely munka zajlik majd. Németh Anikó igazgató a mozgalom célját ismertette.
1: A Roots and Shoots program lényege pontosan az, hogy ismeretterjesztő, természetvédelmi vonatkozású, környezettudatos szemléletű fiatalokat képezzenek, akik érzékenyek a világ dolgaira, az élővilágra, a növények és az állatok megőrzésére és védelmére.
0: Szeptember közepétől újabb vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek Szegeden. A szegedi vízmű cseréli az elöregedett vezetékeket a Kazinci utcában, a Juhász Gyula utca és a Dózsa utca között. Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, a rekonstrukciós munka várhatóan szeptember közepétől indul, és december közepéig tart. A munkálatok ideje alatt az érintett utcákban útszűkületre, parkolási és sebességkorlátozásra kell számítani, de az áthaladás jellemzően biztosított lesz. Elnézést kér és keresi a felelősöket a Szegedi Tudományegyetem a gyermeksebészet 2024-es leállásával kapcsolatban. Mint írták, 2024. április 15 és június 5-e között szünetelt a sürgősségi gyermeksebészeti ellátás. A műtéti beavatkozásra szoruló sérült gyermekeket az alapellátást követően a mentőszolgálat kénytelen volt Budapestre, Pécsre vagy Debrecenbe szállítani. Az egyetem elnézést kért az érintett szülőktől és jelezték, hogy a műtők felújítása időközben megtörtént, és 2025. novembere óta már valóban korszerű műtőblokk áll a rendelkezésre. Egész Petőfi telep rendezvényhelyszínné válik szombat délután, hiszen idén is összesen 10 helyszínen várják az érdeklődőket a Nyitott Kapuk Petőfi telepen szervezői. A helyszíneket helyi családok, vállalkozások adják. A látogatók udvarról udvarba sétálhatnak, vagy felszállhatnak az ingyenesen közlekedő lovaskocsira. Farkasné Frekott Tünde, a szervező Petőfi telepi művelődési ház vezetője elmondta, a program célja, hogy az emberek jobban megismerkedhessenek azokkal az emberekkel, akikkel egy szomszédságban élnek.
2: 10 helyszínre várjuk az érdeklődőket. Ugye a programokat úgy állítottuk össze, hogy egy tematikát alkotnak. Lesz kézműveskedés, lesz kamarakoncert, lesznek gyerekfoglalkozások, de lesz családi jóga is, arcfesték, s természetesen el sem maradhat, hajfonás.
0: Vészics Andrea, Balázs Béla díjas író, forgatókönyvíró és dramaturg lesz a vendége annak a beszélgetésnek, amit kedden délután tartanak a szegedi Kövér Béla bábszín. A beszélgetés apropóját az írónő a Piszede nevérek és más mesék című kötetének bemutatója adja. Az esemény a Szegedi Papucsért Alapítvány és a Bábszínház egyedülálló összefogásával valósul meg. Vészics Andrea legújabb mesekönyvében a szegedi pillangós papucsok történetével fonja még szorosabbra ezt a köteléket. Szeged legemlékezetesebb kerékpáros fotóit keresi a Móra Ferenc Múzeum. Egy készülő kiállítás kapcsán hirdetnek felhívást, olyan szegedi, régi vagy új fotókat várnak, amelyek megmutatják a bicikli sokféleségét, legyen az közlekedési eszköz, munkaeszköz, sportszer vagy egyszerűen egy életérzés. A felhívásra bárki jelentkezhet, nem kell profi fotósnak lenni. A képeket október 15-ig küldhetik be a jelentkezők. Idén is bekapcsolódik a Szegedi Belvárosi Mozi a negyedik alkalommal megrendezett Imázsia kínai filmhétvetítés sorozatba. A szeptember 16-tól 18-ig tartó programban két vadonatúj alkotás és az elmúlt évek egyik sikerfilmje lesz látható magyar felirattal. Szerdán a Dear You című kis költségvetésű filmmel indul a vetítés sorozat, amelynek mindent elsöprő népszerűsége az év nagy filmes meglepetése. Másnap a Nyugati űrutazás című áldokumentumfilmes stílusban készült abszurd humorral átszűrt sci-fi vígjáték lesz látható, míg pénteken az Éjjel a vállalat című vígjátékkal ér véget a sorozat. Önkénteseket keres a Motiváció műhely Szegedi és Balázsjai tanodájába. A szervezet nehéz sorsú gyermekeket támogat, és szövegértéssel, matematikai készségek fejlesztésével vagy pályaorientációval kapcsolatos csoportfoglalkozásokat tartanak számukra. Az önkénteskedni vágyók csoportfejlesztő mentornak és egyéni tanulást segítő mentornak jelentkezhetnek szeptember 25-ig. Mádi Szilvia kommunikációs munkatár szerint erről még több információt meg lehet tudni a szeptember 21-i önkéntes nyílt napon.
3: Az önkénteskedés hozza magával azt, hogy hatással lehet mások életére, és itt most nem is feltétlenül csak a tanodásokra gondolunk, hanem akár a munkatársak, más önkéntesek, a közösség egyéb tagjaira, illetve a közösséghez való tartozás élménye az úgy gondoljuk, hogy azt is építi, aki jelentkezik ebbe a közösségbe.
0: A következő években komoly kihívást jelenthet a királydínje visszaszorítása Hódmezővásárhelyen. Erről is beszélt Gyöngyösi Ferenc alpolgármester a Vásárhelyi Televízió műsorában. Az önkormányzat többféle módszerrel próbálkozik, a kerékpárutak tisztántartására is nagyobb figyelmet fordítanak. A Hód Press szemléjéből kiderült, hogy a város anyagi helyzete stabil, ennek ellenére továbbra is számítanak az állam korábban elmaradt támogatásainak kompenzációjára. Keddig kell nyilatkozniuk a szülőknek, ha a hetedikes gyermeküknek igénylik a HPV elleni védőoltást. A vakcina ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető, ehhez a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva vissza kell juttatni az iskolába szeptember 15-ig. Bosnyákovics Tünde, Csongrád-Csanád megyei tisztifőorvos szerint a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a nemi élet megkezdése előtt beadják.
4: A méhnyakrákot a HPV vírus okozza, és sajnos még Magyarországon évente 400 nő hal meg, miközben teljesen megelőzhető. Másrészt a humán papilloma vírus nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem végbélnyílás, hímvesző, illetve szájüregi daganatokat is.
5: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Magabiztos győzelemmel kezdett az OTP Bank PIK Szeged a Bajnokok Ligáján. A szegedi kézilabda csapat 42-31-re verte meg tegnap este a svéd Kristianstadot hazai pályán. Annak ellenére, hogy a csapat Bánhidi Bencét, Lukasz Zandelt és Fazekas Mátét is nélkülözni kényszerült a meccsen, már az elejétől kezdve szépen irányították a játékot. Az első félidőt 22-13-as vezetéssel zárták, a második játékrész vége felé viszont némileg fel tudott zárkózni a svéd ellenfél. A játék viszont továbbra is a szegedieknek kedvezett, 9 gólos előnnyel és szurkolói vastapssal zárták végül a hazaiak a mérkőzést. A kosarasoknak viszont nem volt ennyire könnyű helyzetük. 79-79-es döntetlennel zárult a délút STS-e Deák szerdai felkészülési meccse a román élvonalbeli Krajova ellen. Az első negyedben hol egyik, hol másik csapatnál volt a vezetés, a második játék részben viszont volt, hogy több mint 10 ponttal is elhúztak a románok. A nagy szünet előtti 7 pontos különbséget a harmadik negyed végére sikerült 3-ra csökkenteni, a vezetést egy rövid időre átvenni viszont csak az utolsó negyedben sikerült a Szedeáknak. Ezután megint belehúzott és átvette a vezetést a Krajova, de az utolsó fél percben kiegyenlítettek a szegediek. Egy kis busszal segíti a Magyar Vízilabda Szövetség a szegedi vízipóló suli munkáját a következő 5 évben. Az MVLS összesen 15 egyesületet választott ki országszerte a támogatásra. A döntésnél figyelembe vették egyebek mellett az utánpótláskorú sportolók és csapatok számát, a szervezet szakmai fejlődését és a földrajzi elhelyezkedésből fakadó rendszeres utazási igényt. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
0: Változóan felhős, napos időnk lesz ma Szegeden, esőre azonban nem kell számítani az előrejelzések szerint. Hűvösebb is lesz egy kicsit, és a szél is megélénkül. Napközben 20 fok valószínű.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Rádió 88.

0: 3 után kivezet?
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
0: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Rádió 88. Az életünk része.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Szép jó reggelt kívánok neked most Olivia Rodrigo dala után, méghozzá azzal a híre, hogy ma van annak a 104. évfordulója. Kérem szépen, hogy megszületett a döntés arról, hogy Magyarországon kihagyják a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, vagy mondatot, hogy mindenben engedelmeskedik a férjének. Hát mondjuk ez a való életben pont fordítva szokott lenni, de hát hagyjuk is ezt, én engedelmeskedem most a műsorrendnek viszont is.
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
1: Én Brodel Krisztián vagyok amúgy, és már is megkezdődött a így 6 óra 54 perckor itt a Rádió 88-ban a szeptember 12-i szombati Café 88 hétvége is. Ma is, mint ezt már megszokattad azért az elmúlt évek során, mióta megy ez a műsor, az elkövetkező két órára most éppen 8 témával készültünk Szeged közéletéből és kulturális életéből merítve, méghozzá az érintettekkel való interjúk formájában. Egész Petőfi telep rendezvény helyszínné válik ma délután. A Nyitott kapuk Petőfi telepen elnevezésű Jamboree-ról Farkas T. Frekó Tünde, a szervező, Petőfi telepi művelődési ház vezetője fog majd részleteket elárulni. Már lehet jelentkezni a SZAB STE tudományos díj pályázataira is. A felhívást Hochmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke fogja még közzétenni. Közös biciklizés, jóga és rajzverseny is várja a szegedieket a Szívünk napján az Agorában holnap. Ennek ürügyén Török Tamás, az STE kardiológiai centrum igazgatója a szívbetegségek megelőzéséről is beszél majd, és az elektromos járművek kerülnek fókuszba ugye holnap majd Szegeden az E-Street parádét, majd Szabó László az E-Street parádé szervezője fogja bemutatni, és hát igyekszik majd kedvet csinálni hozzá. Ez vár rá tehát, hogyha velem tartasz az elkövetkező 60 percben, de hát lesz még 4 téma azért a felsoroltakon kívül 8 és 9 között is, na meg most jönnek a hírek is.
3: Napos és felhős időszakok váltakoznak ma Szegeden, de állítólag az ernyőnkre nem lesz szükség. A szél megélénkül, így csak 20 fok lesz délután. Érkeznek a hírek itt a 88-ban, amiben arról is szó lesz, hogy kitárjam a kapuit Petőfi telep.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
0: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a Radio 88.hu-n.

0: Egész Petőfi telep rendezvény helyszínné válik szombat délután, hiszen idén is összesen 10 helyszínen várják az érdeklődőket a nyitott kapuk Petőfi telepen szervezői. A helyszíneket helyi családok, vállalkozások adják. A látogatók udvarról udvarba sétálhatnak, vagy felszállhatnak az ingyenesen közlekedő lovaskocsira. Farkasné Frekott Tünde, a szervező Petőfi telepi művelődési ház vezetője elmondta, a program célja, hogy az emberek jobban megismerkedhessenek azokkal az emberekkel, akikkel egy szomszédságban élnek.
1: 10 helyszínre várjuk az érdeklődőket. Ugye a programokat úgy állítottuk össze, hogy egy tematikát alkotnak, lesz kézműveskedés, lesz kamarakoncert, lesznek gyerekfoglalkozások, de lesz családi jóga is, arcfesték, és természetesen el sem maradhat, hajfonás.
0: Szeptember közepétől újabb vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek Szegeden. A szegedi vízmű cseréli az előregedett vezetékeket a Kazinci utcában, a Juhász Gyula utca és a Dózsa utca között. Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, a rekonstrukciós munka várhatóan szeptember közepétől indul, és december közepéig tart. A munkálatok ideje alatt az érintett utcákban útszűkületre, parkolási és sebességkorlátozásra kell számítani, de az áthaladás jellemzően biztosított lesz. Hamis fizetési felszólításokkal akarják átverni az MVM ügyfeleit. A vállalat azt írta, hogy ismét egyre többen kapnak ügyfelei közül adathalászcsalók által küldött SMS üzeneteket, e-maileket, amelyek sokszor fizetési felszólítással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, esetleg nyereményátvételre buzdítanak. A csalók nyomást gyakorolnak az áldozatokra, hogy megszerezzék a különböző személyes vagy bankkártya adatokat, jelszavakat, PIN-kódokat. A szolgáltató szerint a megtévesztő adathalász üzenetek felismerhetők, ezzel kapcsolatban minden szükséges tájékoztatás megtalálható a weboldalukon. És végül rég elveszett ókori egyiptomi város azonosításában segíthet egy nagyjából 3200 éves felirat. A feliratot a sínai félsziget közelében találták meg, és második Ramszesz uralkodásának idejére, az időszámításunk előtti 13. századra datálható. A szöveg Hóruszt, a sólyomfejű istent Mesn uraként említi. A lelőhelyen egy Hórusznak szentelt templom maradványait is feltárták. A régészek szerint a felirat és a templom együtt erősen arra utal, hogy a feltárt település azonos lehet az ókori Messennel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az ember azt gondolná a Dua Lipáról is, hogy egy butácska, sztárocska, aztán meglepődik azon, hogy van egy könyvklubja, ahol könyvekről beszél és el is olvassa őket, mielőtt ajánlja. Most ellenben nem felolvas, hanem énekel majd a hölgy. A We Are Good-ban hallatja a hangját. Egy

0: Ez a 88, jó reggelt kívánok neked, hát végre olyan az idő, mint ahogy a naptár szerint elképzelnénk. 20 fok körül lesz majd nappal, éjszaka hűvös volt, tegnap esett is, hát hozzá lehet akkor majd öltözni. Például a Nyitott kapuk Petőfi telepet című rendezvényhez is, ami délután 2 és 6 között tartanak majd 10 helyszínen is. Arról pedig, hogy mire számíts majd a Nyitott kapuk mögött és mellett vagy előtt, most Farkas T. Freko Tünde, a szervező, Petőfi telepi művelődési ház vezetője fog egy összefoglalót tartani itt a Café 88 hétvégében.
1: Az idén már negyedik alkalommal megnyílnak Petőfi telep portái. Milyen programokkal készültök erre a hétvégére?
2: Hát bizony, ez már a negyedik alkalom, és ugye 10 helyszínre várjuk az érdeklődőket, illetve 10 állomáson áll meg a mi kis lovaskocsi fogatunk, és ugye a programokat úgy állítottuk össze, hogy egy tematikát alkotnak, és arra ügyeltünk, hogy ha az udvarba, az udvarokba betérnek a vendégeink, akkor a legtöbb esetben olyan programok is legyenek, amik ingyenesek is, így aztán lesz kézműveskedés, lesz sütikóstolás, lesz kamarakoncert, lesznek gyerekfoglalkozások, interaktív gyerekfoglalkozások. A Boldogság Óra program tart majd egy ilyen boldogságpálya, interaktív gyerekfoglalkozást, de lesz családi jóga is, tehát arra is lesz lehetőség, hogy bekapcsolódjanak a családok. Arcfesték természetesen el sem maradhat. Hajfonás, ugye a legszélesebb spektrumokat öreljük át, és hát akkor még a gasztroudvarainkról nem is beszéltem, amelyhez vállalkozások is csatlakoztak, úgyhogy így aztán igazán érdekes és jó kis program lesz ez szombat délutánra.
1: Azt gondolom, hogy így a negyedik alkalomnál már hagyományként is lehet erre tekinteni. Mi adta a motivációt arra, hogy ezt a programot elindítsátok annak idején?
2: Hát igazából, amire úgy általánosságban törekszünk, az az, hogy a Petőfi telepi lakosoknak az életminősége, a városrész élhetősége a munkánk során megnőjön. Ezért nem csak a művelődési házba szervezünk programokat, hanem nagyon sokszor kitelepülünk a városrész különböző kicsit nehezebben elérhető pontjaira, és oda hívjuk, oda várjuk az embereket. Ilyen több helyszínes programunk is több van. A garázsvásár is gyakorlatilag ezen az elven működik, ami a mi szervezésünkben történik, illetve a halloweeni házról házra vonulás is ilyen helyen történik, az adventi ablakvadászat is. Tehát, hogy igyekszünk a városrészt belakni, mint Petőfi telepi művelődési ház, tehát mi oda menni az emberekhez. És arra gondoltunk ezek folyamán, hogy ha a közel jövőnek az a stratégiája, hogy minél jobban meg kell, hogy ismerjük egymást, ki kell lakunk egy utcába, és erre Petőfi telep kiválóan alkalmas, egy nagyon kellemes kis kertvárosrész, hogy ismerjük meg a szomszédokat, és ebben segítünk az embereknek, hogy felfedezzék, hogy a városrészben hol tudnak elérni bizonyos vállalkozásokat, milyen lehetőségek vannak, és abban is segítünk, mert ugye felhívást teszünk közzé ilyenkor, hogy jelentkezzenek azok, akik csak befogadók lennének. Tehát azt mondják, hogy ők most nem tudnak mást kínálni, de van egy nagyon szép kertjük, van egy nagyon szép udvaruk, és oda várják azokat a program elemeket, amikkel ugye mi készülünk. Tehát ilyen is van. És van olyan, akinek ugye vállalkozása van, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy ezt a vállalkozást megmutassuk a Petőfi telepieknek, hogy itt van ő ez a telepen, és lehet hozzá menni bármikor.
1: Nagyjából hány résztvevőre számítotok? Az elmúlt években mennyire volt ez a program népszerű?
2: Az első alkalommal mi is megdöbbentünk, mert ugye amikor először kezdett valamit, akkor van a fejedben egy elképzelés, és aztán ez így szépen alakult. Úgyhogy az első években így körülbelül olyan 60-80 ember látogatott el, akkor is körülbelül ilyen 8 helyszín volt, és ez azóta, ugye a tavalyiról tudok beszélni, ez azóta csak fejlődött. Tavaly körülbelül 100 és 150 ember között mozgattunk meg a városrészben, és azokról nem beszélek ilyenkor, akik ugye megnyitották az udvart, illetve azokról a vállalkozásokról, meg kézművesekről, akik oda az udvarba betelepültek. Tehát, hogyha ezt jól körbe akarom írni, akkor körülbelül 200-an vettek részt a tavalyi nyitott kapukon. Tavaly bevezettük azt, hogy az állomásokat összekötöttük egy lovaskocsi járattal, úgyhogy ez is növelte a népszerűségét az eseménynek. Minden évben egy kicsit fejlesztünk ezeken a dolgokon, és úgy nyilván, hogy a látogatók, illetve hát a program iránt érdeklődők hogyan szeretnék, vagy amilyen visszajelzés visszajelzéseket kapunk tőlük.
0: Petőfi telet lesz tehát délután Szeged egyik rendezvény központja, mint hallottad, a tudományos központ viszont marad ugye az egyetem, ahol már a SZABESZTE tudományos díjpályázatai is megnyíltak. Jönnek a részletek mindjárt itt a Café 88. Hétvégében Olivia Dean dala után például.

0: Forever, vagyis örökké, hát eddig mi is elhallgatnánk. Szerintem Simple Redet, még ez egy ilyen tipik kávé fölött bambulós zene, és annyira beleillik ebbe a reggelbe, hogy na, csuhalja. De hát a meló az meló, itt a Café 88 hétvége újabb témája, amiből kiderül, hogy már lehet jelentkezni a Szegedi Akadémiai Bizottság és az STE Tudományos Díj pályázataira, hogy kinek, hogyan és hát milyen feltételekkel, na ezt most elmondja neked Hokman Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke.
1: Először szerintem beszéljünk kicsit a SZAB-STE tudományos díjpályázatairól. Kiknek szólnak idén ezek a pályázatok?
2: A régió fiataljai számára írtunk ki egy pályázati felhívást, amelyen a régió, pontosabban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csonád vármegye fiataljainak pályázatát várjuk, valamint a határól túlról is lehet pályázatokat benyújtani Vajdaság, Temes és Arad megyékből. Ugye a fiatalok számára kiírt pályázatoknak két típusát különböztetjük meg. Részint kiírtunk olyan fiatal kutatók számára egy pályadíjat, akik tudományos fokozattal még nem rendelkeznek, és 35 évnél fiatalabbak. Tőlük vagy új eredményeket tartalmazó pályamunkákat várunk, vagy pedig korábban már publikált anyagokat, és hát nagyon széles tématerületen lehet pályázatot benyújtani, beleértve a természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok, sőt még a művészettudományok területét is, vagy akár valamilyen művészeti alkotás is lehet a benyújtott pályamunka. Közé tettük a részletes pályázati kiírást a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és ott részletesen olvasható, hogy 400 témakiírást tettünk közzé, és ezekhez a témakiírásokhoz kapcsolódóan lehet pályamunkákat készíteni. Tehát ez egy nagyon széles terület, én azt gondolom, hogy minden érdeklődő megtalálja a számára megfelelő témakiírást, illetve kategóriát. Tehát ez lenne az egyik pályázatunk, a másikat pedig középiskolások számára írtuk ki. Ez egy különleges pályázat, mert azon kívül, hogy önálló kutatómunkára sarkalja a fiatalokat, a középiskolásokat, az a különlegessége, hogy a helyezést elérő diákok a Szegedi Tudományegyetem bizonyos képzésein felvételi többletpontokat is szerezhetnek. Úgy gondolom, hogy ez tesz igazán vonzóvá ezt a pályázatot. Itt is a régió fiataljaira számítunk ugyanúgy, mint a fiatal kutatók esetén, és itt is közzétettünk kutatási témákat, 150 ilyen kutatási témát jelentettünk meg, amelyek közül a fiatalok választhatnak. Itt is nagyon szerte ágazók a témakörök. Gondolhatunk informatikára, klímaváltozás, környezetvédelem kérdéseire, orvostudományhoz, gyógyszerkutatáshoz kapcsolódó témákra, vagy a fenntarthatósághoz kapcsolódó mesterséges intelligenciához köthető témakörökre, vagy akár nyelvészet, történet. Tehát mondom, nagyon széles területet ölel fel ez a kiírt 150 témakör. Itt a pályamunkákat elbírálás után a SZAB-STE tudományos díjban részesítjük, azon kívül, hogy megkapják a díjazottak az egyetemtől ezeket a többletfelvételi pontokat.
1: Mit gondol, miért fontos, hogy akár már középiskolás korban is megszülessen a kapcsolat a fiatalok és a kutatás között?
2: Én úgy gondolom, hogy ez azért fontos, mert egy kicsit már bekapcsolódási lehetőség Szeged tudományos életébe, vagy a régió tudományos életébe, kicsit betekintést nyernek, kedvet kapnak esetleg a kutatások iránt a jövőben is, pályájukat meghatározhatja akár az, hogy már ilyen fiatalon elköteleződnek valamilyen terület irányába, vagy egyáltalán kipróbálják magukat egy ilyen pályázaton.
1: Meddig és hogyan tudnak jelentkezni az érdeklődők?
2: A pályázatok már közzétételre kerültek, ezeket megjelentettük, több oldalon olvasható a pályázati kiírás, legrészletesebben a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és a pályázatokat szeptember 25-éig várjuk. Ki akadt, majd ünnepélyes keretek között fogjuk átadni, ez egy szép ünnepélyes alkalom, amikor jelentős közönség előtt még a nyerteseknek arra is lehetőséget adunk, hogy bemutassák egy előadás formájában, prezentálják a kutatások eredményét.
0: Majdnem két hétig lehet még pályázni, mint hallottad, holnapig kell viszont már csak várni a Szívünk Napja rendezvényre itt Szegeden az Agórában, ez is bemutatkozik majd nálunk, de hát addig is itt azért ebben a 10 fokban gondoltunk a fázósakra is, itt a 88-ban. Kygo és Konrád gyújt egy kis tüzet, ugyanis most a Firestone-nal, Firestone-ban, a folytatásban.

0: Ray Dalton és a Blood Running után, ami hát szintén valahol a vérkeringés trakta fókuszban, nálunk is ez lesz fókuszban itt a Café 88 hétvégében, hiszen közös biciklizés, torna és rajzverseny is várja a szegedieket a szívünk napján, majd holnap az Agorában is a Ligetben. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrumának igazgatója, a szívbetegségek megelőzéséről is beszél most ennek apropóján.
1: Szerintem kezdjük azzal, hogy mi is pontosan a szegedi szívünk napja, és miért fontos, hogy egy ilyen rendezvényt évről évre megrendezzenek.
2: Hát először is érdemes azt elmondani, hogy a szívünk napja az nem csupán egy dátum egyébként a naptárban. Hát mondhatjuk, hogy évente egy emlékeztető, ami mindannyiunk számára szól. A szívünk ugye megállás nélkül dolgozik értünk, de a védelme a mi feladatunk. Tehát kardiológusként is azt látom, hogy nap mint nap a szív- és érrendszeri betegségek mekkora terhet rónak a családokra, miközben ezek jelentős része megelőzhető lenne, és ezért a Nemzetközi Kardiológus Társaság, illetve ennek megfelelően a Magyar Kardiológus Társaság nagyon fontosnak tartja, hogy ezt a napot ezt közösen rendezzük meg.
1: Melyek egyébként azok a szív- és érrendszeri kockázati tényezők, amelyekre a magyar lakosságnak különösen oda kellene figyelnie?
2: Tulajdonképpen mindenre

0: kezdeném, mert tulajdonképpen az a közös felelősségünk, és nyilván itt a számok magukért beszélnek, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések még mindig a vezető halálok között szerepelnek Magyarországon, és ezek között főleg a magyar lakosság számára nagyon fontos az tudni, hogy az életmód milyen fontos szerepet tölt be. A mindennapi döntéseink, a mozgáshiány, a finomított szénhidrátoknak az étkezése, a dohányzás, a stressz, tehát ezek közvetlenül sok-sok ponton tudják károsítani a szív- és érrendszert. Azt mondanám, hogy a megelőzés, tehát a prevenció, az nem luxus, hanem tulajdonképpen a legegyszerűbb és a leghatékonyabb gyógymód is.
1: A rendezvény egyik fontos eleme az egészségügyi szűrés. Milyen vizsgálatokkal találkozhatnak a látogatók, és miért érdemes esetleg annak is eljönnie, aki egyébként egészségesnek érzi magát?
0: Itt kiemelném a korai felismerésnek a jelentőségét. Tehát a kardiovaszkuláris betegségek azok, ahol már nagyon régóta tudjuk azt, hogy az úgynevezett néma gyilkosok korai kiszűrése az jelentős mértékben csökkenti például a halálozást. És itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy a legtöbb ilyen néma gyilkos az tulajdonképpen tünetmentes. Tehát ezek közé tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterin szint, és ezek ugye évekig fennállnak, de nem fájnak, és mégis pusztítanak. Ezért fontos a rendszeres szűrés, és a Szívünk Napja rendezvénye Szegeden mi természetesen ezeket a paramétereket is mérjük. Egyébként itt még ki is egészítjük Szegeden ultrahangvizsgálata és az ERK ultrahangvizsgálatával is, de még egyszer mondom, nagyon fontos ezeknek a tünetmentes néma gyilkosoknak a kiszűrése. Tehát nem szabad megvárni az első mellkasi fájdalmat, vagy a komolyabb rosszul létet, aki vizsgálással nem érdemes szűrésekre járni.
1: A Szívünk Napja nem csak a betegségekről és a szűrésekről szól, hanem lesznek mozgásprogramok, családi és gyermekprogramok is. Ezekről mit érdemes tudni?
0: Ezt évek óta így rendezzük meg, és nagyon sikeres szokott egyébként lenni. Ez kapcsolódik a budapesti rendezvénysorozathoz, és kapcsolódik az első ponthoz is, amit elmondtam, hogy a megelőzésnek az életmódváltoztatás egyébként az első lépése, és nagyon fontos, hogy természetesen az étkezési tanácsokat is adunk, de a mozgás az ugyanilyen jelentőségű, és erre szeretnénk fölhívni a figyelmet, például a közös biciklizéssel, ami egészen korán van, szokott lenni ilyen közös tornázás, amikor a lakosság megtanulja azt, hogy milyen fontos ennek a jelentősége. Egyébként a gyerekprogramok pedig azért fontosak, hiszen nagyon sok családos vagy nagycsaládos gyerekekkel érkezik, a gyerekeknek rajzversenyt szoktunk rendezni, és ennek a rajzversenynek is a központi témája általában valamilyen formában a szív.
1: És végül mikor és hol lesz pontosan a rendezvény?
0: A rendezvény az Agórában lesz, idén egy héttel korábban, mint ahogy szokott lenni, ez szeptember 13-án lesz, és nagyon sok szeretettel várunk tényleg mindenkit, nem csak a szűrésekre, hanem az egyéb programokra is. Lesznek olyan előadások, ahol a kollégáim a legfontosabb tudnivalókról fognak beszélni a laikusok számára, de még egyszer mondom, a gyerekprogramok, illetve a mozgásprogramok is nagyon érdekesnek ígérkeznek.
2: Holnap van tehát a Szívünk Napja az Agórában és a Ligetben, nálunk viszont nem csak egy nap, hanem minden nap benne vagy a szívünkben, és gondolunk rád a szülinapos játékkal, így ma sem megyünk el emellett természetesen szó nélkül. 06 32 99 88 88, hogyha ma ünnepelsz, vagy valaki ma ünnepel a közeledben, akkor dobj erről nekem egy üzenetet az ünnepel teljes nevével, életkorával és telefonszámával 9 óráig, bekerül majd az üzi a kalapunkba, aztán lehet, hogy nálatok landol majd a Bányai Cukrászda tortája is, de hát ezt majd csak a szerencse dönti el, nem én a 9 órás sorsoláskor. Van még egy holnapi rendezvény ajánlunk, ez az E-Street parádé lesz a Széchenyi téren, amit szintén megálmodott Szabó László szervező, mint ahogy az Iron Mafia is a tengerparti házikóját. Volt egy

0: Na hát a kerékpároktól, a rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket. Holnap majd a Szegedi Széchenyi téren már is erről lesz szó itt a Café 88 hétvégében. Az E-Street parádéról pedig most Szabó László szervezőt hallott nyilatkozni itt a műsorban.
1: Az elektromobilitás napja kapcsán szervezitek már második alkalommal idén az E-Street parádét a hétvégén. Miért fontos ez a téma Szegeden?
2: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán, és itt különösen nyilván van egy nagyon nagy beruházás a városban, azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással, milyen vélemények, milyen érvek, ellenérvek vannak az elektromos átállás kapcsán, és emellett nyilván, ami nagyon fontos, nézzük meg, hogy mik azok az újdonságok, amelyek az elektromos járműiparban vagy a hibrid járművek világából éppen aktuálisok, éppen elérhetőek. Szerencsére ebben partnerekre találtunk a kereskedésekben, illetve a különböző szakmai kiállítókban, valamint a Szegedi Tudományi Egyetemben is.
1: Említetted, hogy kíváncsiak vagytok a véleményekre is. A tavalyi tapasztalatok alapján milyen a szegediek visszajelzése, reakciója ezekkel a járművekkel kapcsolatban?
2: Nekünk az öröm, egyrészt kiállítói oldalról öröm az, hogy a múlt évben, akik bennünket választottak kiállítóként, azok közül mindenki visszatért, mindenki újra itt lesz a rendezvényen. Ez valószínűleg azért is van, amellett, hogy egyébként a téma az aktuális és időszerű, mert a kilátogatóknak is jó volt a visszajelzése. Nyilván a tavalyi év volt az első év, próbáltunk mindenkinek kedvezni, mindenkinek nyújtani valamilyen olyan programot, amiben megtalálhatja azt, ami őt érdekli, de abban bízunk, hogy az idei évben kibővült kiállítói létszámmal és még érdekesebb, még izgalmasabb színpadi beszélgetésekkel, illetve a különböző programelemekkel, kiegészítő programokkal bízunk abban, hogy sokkal többen látogatnak ki, és nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással 2026-ban.
1: Egész konkrétan milyen kiállításokat, illetve milyen beszélgetéseken vehetnek részt a kilátogatók?
2: Több mint 30 hibrid és elektromos autó, motorból és tized közelítő létszám elektromos motorban, amik azért mindig különlegesek, nem csak a városi robogókról beszélgetünk, hanem nagy testű motorkerékpárokról is, de akár még hőszivattyúval, klímatechnológiával is találkozhatnak a kilátogatók. Emellett nyilván a Szegedi Tudományi Egyetem a kutatásaihoz kapcsolódó kiállítást hozzá, de lesz az oktatás kérdésével, ugye nyilván a képzés az egy nagyon fontos része lesz a következő évtizedeknek itt Szegeden, hogy a beruházás az épülő gyár kapcsán megfelelő szakemberképzés legyen Szegeden, tehát például a Csonka technikum is itt lesz velünk, de például a készenléti rendőrség is kiállítóként megjelenik, akik elhozzák az elektromos rendőrségi BMW-t, valamint drónokat is meg lehet tekinteni, és amellett az idejében egy új elem a személy és teherszállításnak a beépítése a rendezvényben. Elektromos kamion, elektromos busz, elektromos tehergépjármű is látható lesz a kiállítás részen. Azt gondolom, hogy próbálunk a lehető leginkább széles spektrumot lefedni abban, hogy aki kilátogat vasárnap a Széchenyi térre, az megtalálja azt, ami őt igazán érdekli. A kiállítás mellett, ami nagyon fontos, az elszegett színpadon 10 órától délután 3 óráig beszélgetések lesznek, ahol nem csak a kereskedők mutatkoznak be, vagy a kiállítóink mutatkoznak be, hanem mellette az egyetem részéről lesznek nagyon izgalmas és nagyon érdekes beszélgetések a jövőről, a fenntarthatóságról, az egyetemi kutatásokról, amik ehhez kapcsolódnak, de akár a városi környezeti terhelésről is lesz egy nagyon érdekes beszélgetés, ahol például az egyik meghívott, aki előadóként elfogadta meghívásunkat, Györfi Pál, mentőszolgálat volt kommunikációs vezetője, aki az egyetemi oktatókkal és kutatókkal együtt arról fog beszélgetni, hogy hogyan tudjuk tehermentesíteni a városi környezetben az itt élőknek az egészségét, az elektromos átállás, vagy az elektromobilitásnak az elterjedése hogyan segít abban, hogy élhetőbb legyen a városi környezet a jövő nemzedékei számára.
1: Hogyan formálhatja egyébként az elektromobilitás a szegedi közlekedést? Várható-e jelentős változás a következő 5 évben mondjuk?
2: Ezek azok a kérdések, amiket az elszegett színpadon, például a Szegedi Közlekedési Társaság képviselőjének is fel lehet tenni, és ezt érinteni is fogjuk ezt a kérdést, ugyanis van egy olyan programelem, ahol a teher és személyszállítás kérdéseit vitatják meg az érintettek, a DPD futárszolgálat, a Szegedi Közlekedési Társaság, Pegasus Transfer, aki személyszállítással foglalkozik, illetve a Scania, aki a teherszállításban egyik piacvezető kéterműgyártó. Ők fognak beszélgetni erről, hogy mi az átállás, és nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk mi is arra, hogy mi az érintettek véleménye arról, hogy akár Szegeden, akár egyébként országosan vagy európai szinten, mi lesz a fejlődési irány, hova fog ez eljutni.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
11: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
12: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
13: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
14: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
15: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
16: Hová mész, kisfiam? Elemér?
17: Nem! Bortér!
16: Hogy megváltozott ez a vicc?
18: Hát muszáj volt neki.
19: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
17: Legyen neked is lámás poharad.
19: Bortér. Minden korty megér egy misét.
20: Ön is művégtagot használ.
4: Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
18: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
20: A 800 g-os 20%-os magyar tejfő 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
18: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
21: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
22: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regán Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
23: Ez reklám volt.

0: Jó, Csenája Twain és az ő dalával ért véget a mai Café 88 hétvége első órája. Indul a második, na meg hát a témák is indulnak mindjárt a műsorban. Nézzük, milyen tartalommal és a hozzájuk kapcsolt beszélgetésekkel megyünk majd tovább akkor a hírek után. Jubileumát ünnepli idén ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem. Lengyel Nikolett közkapcsolati szakértő beszél majd erről az elmúlt 10 évről. 7 bemutatóval készül a Szegedi Kövér Béla Bábszínház is majd az új évadra. Ezeket szintén bemutatja majd Schneider Jankó művészeti vezető. Új automata üzlet nyílt. Új Szegeden Besenyei Istvánnal, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetőjével beszélgettünk ezügyben még, és számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények itt Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álom programjáról Rácz Anett elnök is egy majd jó néhány szót még az órában. Hát akkor a témákról ennyit, most is jön majd egy csomó téma egyébként, de hát ezek már rövidítve érkeznek, és ezeknek összefoglaló neve nem lesz más, mint a Hírblokk. Itt a 88-ban.
1: Hűvösebb napunk lesz ma, mint azt eddig megszokhattuk. Fázni mondjuk nem fogunk, mert 20 fok lesz a maximum Szegeden. Eső nem valószínű, így érdemes kihasználni a kiránduló időt. Rögtön jönnek a hírek, ahol az is kiderül, hogy miért nem lehet már elektronikai hulladékot vinni az önkormányzatok által szervezett veszélyes hulladékgyűjtésekre.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Önkénteseket keres a Motiváció műhely Szegedi és Balázstjai tanodájába. A szervezet nehéz sorsú gyermekeket támogat, és szövegértéssel, matematikai készségek fejlesztésével vagy pályaorientációval kapcsolatos csoportfoglalkozásokat tartanak számukra. Az önkénteskedni vágyók csoportfejlesztő mentornak és egyéni tanulást segítő mentornak jelentkezhetnek szeptember 25-ig. Mádi Szilvia kommunikációs munkatár szerint erről még több információt meg lehet tudni a szeptember 21-i önkéntes nyílt napon.
10: Önkénteskedés hozza magával azt, hogy hatással lehet mások életére, és itt most nem is feltétlenül csak a tanadásokra gondolunk, hanem akár a munkatársak, más önkéntesek, a közösség egyéb tagjaira, illetve a közösséghez való tartozás élménye az úgy gondoljuk, hogy azt is építi, aki jelentkezik ebbe a közösségbe.
1: Szeged legemlékezetesebb kerékpáros fotóit keresi a Móra Ferenc Múzeum. Egy készülő kiállítás kapcsán hirdetnek felhívást, olyan szegedi régi vagy új fotókat várnak, amelyek megmutatják a bicikli sokféleségét. Legyen az közlekedési eszköz, munkaeszköz, sportszer, vagy egyszerűen egy életérzés. A felhívásra bárki jelentkezhet, nem kell profi fotósnak lenni. A képeket október 15-ig küldhetik be a jelentkezők. Az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét azért kellett felfüggeszteni, mert ezt a gyakorlatot 2025-ben egy kormányhivatali döntés jogszabály ellenesnek minősítette, közölte a MOHU. A gyűjtések megszüntetéséről az összes önkormányzatot értesítették. Az elektronikai hulladékokat a MOHU hulladékudvaraiban, a szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben veszik át a továbbiakban. A főváros 9. kerületének polgármestere Baranyi Krisztina a közösségi oldalán írt arról, hogy nem lehet már elektronikai hulladékot leadni az önkormányzati gyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át. És végül rangos környezetvédelmi díjat nyert egy 18 éves ír diáklány, aki egy olyan növényi alapú biológiailag lebomló műanyagot fejlesztett ki, amelyik a lebomlása során segít lebontani a környezetében már meglévő mikroműanyagokat is. A diáklány korábban egy vízminőség monitorozó projekten dolgozott az iskolájában. Ott találkozott azzal a problémával, hogy a mikroműanyagot ugyan meg lehet találni a vízben, de nagyon nehéz onnan eltávolítani. Ez indította el abba az irányba, hogy megvizsgálja, hogyan lehet magát a műanyagot biológiailag lebontani. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berlinben, Párizsban, Madridban és Rómában lehet majd elkapni a háromszoros Grammy-díjas énekest, aki mindenhol legalább két koncertet ad. Harry Styles döntött úgy, hogy itt is megmutatja magát. Most egy kis kevcsinálóként az American Girls az, ahol meghallgathatod a hangját, hogy eldöntsd, akarsz-e majd valamelyik kerészt.

0: 8 óra 2 perc van, ez a Café 88. Hétvégén jó reggelt kívánok neked, hogyha most futnánk össze egyébként. Először itt a műsorban pedig azzal megyünk most tovább, hogy 10. évadával folytatódik a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar népszerű programja, amely 2016 óta kínál lehetőséget arra, hogy a szegediek és a környékben élők életkortól és előképzettségtől függetlenül egyetemi kurzusokon vegyenek részt. Lengyel Nikolett közkapcsolati szakértő tekint most vissza és előre is, már is a programmal kapcsolatban.
1: Jubileumát ünnepli a Bölcsész Szabad Egyetem. Idén ősszel is rengeteg előadással készültek, kiknek nyújt ez jó lehetőséget.
2: 10. évadjával folytatódik immáron az STLBTK népszerű programja a Bölcsész Szabad Egyetem. A kezdeményezés 2016 óta kínál lehetőséget arra, hogy a szegediek, illetve a környéken élők életkortól és előképzettségtől függetlenül részt tudjanak venni egyetemi kurzusokon, és ezáltal jobban be tudjanak kapcsolódni az egyetemi életbe.
1: Mi a Bölcsész Szabad Egyetem különlegessége?
2: A Bölcsész Szabad Egyetemnek az a különlegessége, hogy itt az érdeklődők nem csupán egy-egy ismeretterjesztő előadást hallgathatnak meg, hanem a kiválasztott egyetemi kurzusokból akár egy egész órarendet összerakhatnak, és hasonlóan a nappali tagozatos hallgatókhoz ők is jelenléti formában látogathatják akár egy fél éven keresztül is az előadásokat. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy akár azokon a területeken, amelyek iránt egyébként is érdeklődnek, vagy akár más területeken olyan egyetemi oktatóktól hallgassanak előadásokat, akik az ország legjobb bölcsészkari oktatóinak számítanak már évek óta.
1: Milyen témák közül választhatnak ősszel az érdeklődők?
2: Ebben az őszi fél évben ismét nagyon sokszínű lesz a kurzus kínálatunk. A meghirdetett órák között többek között találhatnak az érdeklődők a történelemhez, a régészethez, az irodalomhoz, a nyelvészethez kapcsolódó kurzusokat, de vannak akár vallástudományhoz kapcsolódó, illetve a néprajzhoz kapcsolódó előadások is, és az idegen nyelvek iránt érdeklődők is találhatnak maguknak órákat, hiszen indul most is finn nyelvi kurzus, illetve angol nyelven zajló előadások is találhatók a kínálatban.
1: Meddig lehet jelentkezni?
2: Jelentkezni egészen szeptember 20-áig lehet majd. A kurzusokon ugye jelenléti formában lehet részt venni, online részvételre nincsen lehetőség, illetve a kurzusonként a férőhelyek száma is korlátozott, úgyhogy érdemes minél hamarabb lecsapni egy-egy órára, amire érdeklődik a jelentkező. A teljes kurzus kínálat, illetve a jelentkezésnek a részletei is megtalálhatóak az STLBTK honlapján, az arts.u/szeged.hu című honlapon.
1: Készültök valamilyen különlegességgel a jubileum alkalmából?
2: Igen, készülünk egy kis meglepetéssel a jubileum alkalmából, mindenképpen szeretnénk megemlékezni erről a 10 évről, viszont ez a program most még szervezés alatt áll, éppen ezért javasoljuk követni a BTK online felületeit a további hírekért.
0: Ha most kezdenéd a nagybetűs életet, akkor mit tanulnál? Ez mai Facebook és SMS kérdésünk. Hát megmondom őszintén, én el vagyok azzal, amit csinálok, de hát mondjuk egy egyetemi diploma az lehet, hogy jól jött volna nekem is, de hát ez már a múlt, ugye, abból főzünk most, amink van, de várom akkor a te válaszodat is a kérdésre. Itt van az ősz, elindultak a színházi évadok is, de a bábszínháziak is. Az elkövetkező etap bábszínházi kínálatáról beszélgetünk hamarosan a Bell Hello-ék és a One Direction dala után itt a Café 88 hétvégében. I might never be the one you take home to mother.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része, pont úgy, ahogy a Kövér Béla Bábszínház is, ugye Szeged életének a része már egy jó ideje, akik 7 bemutatóval is készülnek majd az új évadra. Nem veszem el Schneider Jankó művészeti vezető kenyerét, már is bemutatja ő neked ezeket a darabokat itt a Café 88 hétvégében ugyanis.
1: Mi az az újdonság, amivel készültek itt a 2026-27-es évadra?
2: Most is ugye minden korosztályra gondoltunk, már ezen a héten, tehát volt egy előbemutatós előadásunk, Halhatatlanságra vágyó királyfi címmel, és annak most lesz vasárnap a premierje, 6 pluszos előadás. Érdekes, ugye maga az alapmese is, ez a királyfi, aki annyira nyughatatlan, akkor a célt választ, hogy ő halhatatlan akar lenni, és ennek a körbejárása. Egy nagyon érdekes erőkkel, kortalansággal, időtlenséggel játszik el a darab. Veres András rendezésében Rusza Karina és Forrai Áron játszik benne vendégként. Utána pedig a Rókaszemű, Fodor Orsinak ez már a harmadik rendezése itt nálunk. Sperger Anna minden produkciójában játszott, és valahogy így majdnem azt mondtam, hogy elkoptak mellőle a játszók, tehát mindig ő volt az az egyedüli, aki benne volt. Az első volt a Mara és a pillangófül, amiben az egész csapat benne volt. A következő előadásban már ő volt, illetve Poroszlai Kristóf jött át a színházból, és az volt a Macskaherceg 9. élete, és most pedig egy személyes előadás Rókaszemű címmel, az alapja az a Rókaszemű menyecske népmese, csak az a csavar, hogy egy bírósági tárgyalóteremben kell, hogy mosakodjon, vagy kell, hogy kimossa magát, vagy az ártatlanságát bizonyítsa, de hát kiderül, hogy nem annyira ártatlan, viszont egy nagyon-nagyon nagy kalandot mesél el. Szerintem egy jó kis brillírozó játék tud lenni, és igazán megérett ez már Sperger Annának. Az évad első fele az a Bertalan és Barnabás, ami a Ciro Kabáb Színház, Bolyan át, illetve ez egy koprodukció, mert ugye Janikovszki jubileumi év van, 100 éve született Janikovszki Éva, és szeretnénk ehhez még az előadáshoz kapcsolni más programokat is, kifejezetten ráhangolva, már mint Janikovszki Évára gondolva. Zárjuk az évadnak az első felét egy karácsonyváró előadással, ez már volt nálunk a Szegények királya, csak most felújítjuk Nagy Viktória Éva rendezésébe. A cél az az, hogy egy ilyen jó kis lélekmelegítő, ünnepre hangoló, rohanásból kicsit lecsendesítő előadás szülessen.
1: Társulati szempontból vannak-e változások?
2: Vannak. A színészek részéről 3 új tagunk van, illetve az egyiküket, Rusza Karinát azért már többedik vagy sokadik előadásban láthatja a nagy érdemű. Ő mostantól tag nálunk. Neki volt osztálytársnője a színművészetén, Barabás Bíborka, aki szintén ez évattól nálunk van, és Eszenszki Gergő az, aki még szintén csatlakozott hozzánk friss fiatal színészként.
1: Anyagi szempontból támogatások, mik a kilátásaitok?
2: Hála az önkormányzatnak. Nagyon sok olyan bábszínház van, ahol 1 forinthoz 1 forint van. Tehát amennyit az önkormányzat ad, ugyanannyit kap az adott bábszínház az államtól is. Nálunk ez nem így van. Több mint 2-szeresét kapjuk az önkormányzattól. Nagyon hálásak vagyunk feléjük. Nagyon jó lenne, hogyha ez normalizálódna. Nemrég a születésnapunk kapcsán tudtunk dr. Sipos Imrével is beszélgetni erről többek között, és ő is látja azt, hogy azért ez egy orvosolandó probléma, és nagyon-nagyon bízunk abba, hogy normalizálódik a támogatásunk is.
1: Te melyik projektet várod talán a legjobban ebben az évadban?
2: Nagyon várom a sajátomét, a Bertalan és Barnabást, de bevallom, ez egy kitaposott ösvény, tehát hogy ezt már tudom, hogy működik, tehát már láttam játszva, de mégis azért itt teljesen más lesz, tehát ez itteni színészekből indulok ki. Ha már így egyre rá kell bökni, hogy melyik az, amit várok, de ezzel félek, hogy megsértek bármit, de mégis vállalom, az szerintem Áginak a rendezése, ez a Bicikli kaland. Előzetes egyeztetések szerint én leszek a biciklinek a hangja, úgyhogy lehet, hogy emiatt is várom, meg azért is várom, mert szerintem egy kifejezetten jó mese, már olvastam a leadott anyagot, és nagyon-nagyon jó túr ezzel a biciklivel és az ő legalább 100 évével.
0: Ezzel várja tehát a Kövér Béla Bábszínház az új évadban a kicsiket és a nagyokat is, mi pedig az év 365 napján várjuk a szülinapos játék nevezéseit, szintén a kicsikről és a nagyokról, ma sincsen ez természetesen másképpen. A játék nevezési határideje 9 óra, SMS-t kérek tőled, és írd bele Léci egy ma ünneplő szülinapos teljes nevét, életkorát is, telefonszámát minimum az üzenetbe, hogy érvényes legyen a nevezés. Jutalom is van, hát legalábbis egy szülinaposnak biztos. A Bányai Cukrászda tortáját tudom majd odaadni a szerencsésnek ajándékba a sorsolást követően. Ennyit a játékról, van még időd, ugye 9-ig. Az új automata üzletet pedig, ami nemrég nyílt Újszegeden, Show Pólik és Tom Walker dala után fogja bemutatni vendégünk majd itt a Café 88 hétvégében.

0: magad, nekem énekelte Sompol az elmúlt percekben. Pont erről lesz szó viszont az elkövetkezőkben itt a Café 88 hétvégében, csak a kereskedelem oldaláról megközelítve, hiszen a termékek adják át magukat neked, hogyha felkeresed a Szent István téri után Újszegeden megnyílt második automata, személyzet nélkül is működő üzletet a Temesvári körúton. Besegye Istvánnal, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetőjével ezek működéséről beszélgetünk most.
1: Egy újabb személyzet nélküli üzlet nyílt meg itt Szegeden, viszont maga ez a koncepció itt Magyarországon viszonylag új keletű, nagyjából másfél éve van hasonló. Milyenek a technológiai háttere, hogyan tud egy üzlet személyzet nélkül működni?
2: A cégünk régóta foglalkozik avval, hogyan lehet a kereskedelmet a kasszazónál gyorsabbá tenni, nagyobb vásárlóélményt adni, és egyre nagyobb automatizációk jöttek, mint az önkiszolgáló kasszák, és a következő lépésünk az volt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hogy ha már van önkiszolgáló kassza, a vásárló kiszolgálja saját magát, ki tudja szolgálni, akkor mi az a következő lépés, hogy akár olyan időszakban, hogy akár személyzet csökkeljen, mert ebben nagyon sok ilyen élő munkát, meg bért, meg hatékonyságot lehet megspórolni, illetve sokkal nagyobb vásárló élményt, hiszen akkor a vásárlók éjjel vagy kora reggel is tudnak vásárolni. Ehhez viszont a technológiákat jól össze kell

0: észre tudják venni, és még azt tudni kell hozzá, hogy ennek van egy központi diszpécser szolgálata. A diszpécser kamerákon keresztül, jeleken keresztül lát mindent, látja a pénztárgépek képernyőjét, és hogyha egy vásárlónak kell segítség, akkor mögötte van egy ember, lehet segítséget kérni, hogyha elakadtam, kiderül, hogy még sincs nálam bankkártya, vagy nem tudok fizetni akkor, vagy meggondoltam magam, vagy rosszul vagyok. Tehát minden ilyen extrém helyzetre készülünk.
1: Van-e ennek a fajta boltnak valamilyen limitációja a normál üzletekhez képest, hiszen például vannak olyan termékek, amiket csak 18 éven felül lehet vásárolni?
0: Az életkort úgy oldottuk meg, hogy a regisztrációnál van egy 18 éves határ, tehát itt mindenképp valamilyen igazolványjal kell, személyi útlevél, vagy tehát egy külföldek is tudnak így vásárolni, illetve tervezzük ezt a DAPUS alkalmazást, ami ez a digitális személyazonosítás szolgálja. Tehát most még jelenleg ez a korlát, ha ez megvan, akkor megoldottuk az alkohol és az energiaitalok ellenőrzését. Ez egy nagyon komplex kereskedelmi rendszer van, a választékot pedig algoritmusok figyelik, ami azt jelenti, hogy figyeljük a fogyásokat, a készleteket, az árurendelést, és vannak ilyen mintázatok, hogy a hét különböző napján milyen fogyások vannak az árukörből, nem egyformán fogynak a termékek, és erre vannak külön ilyen rendelés optimalizáció, aminek az a dolga, hogy mindig legyen választék, mindig legyen készlet, főleg a kritikus termékekből.
1: Egyébként az első üzlet a Szent István téri víztoronynál nyílt, a második az pedig itt van Újszegeden a Temesvári körúton. Ebben az üzletben van-e valamilyen technológiai fejlődés az előző üzlethez képest?
0: Annyi változás van, hogy ott ilyen kiengedő kapuk vannak, és van egy fotocellás ajtó, itt pedig három fotocellás ajtó van. Igazából ez nem annyira nagy high-tech, de nekünk egy szakmai kihívásunk, mert teljesen más mezélés volt. Tehát ilyen szempontból ez egy új projekt, meg egy új műszaki fejlesztés volt, illetve új típusú digitális polcímkéket tettünk be, ami ilyen négy színű, és tud egy kis lámpácska is van, tud jeleket adni, tehát tudunk akár a bolti dolgozónak is információt adni, hogy töltse fel ezt a poltot, vagy a vásárlóknak, hogyha valami akciós, akkor azt meg lehet villogtatni. Illetve az AI-os technológiák egyre fejlettebbek, tehát mi is a legutolsó, legfejlettebb technológiákat alkalmazzuk itt, egész kifunamult dolgokra tud figyelni az AI.
1: Ezek az automata boltok hosszú távon inkább a nagyvárosokban állják majd meg jobban a helyüket, vagy pont a kisebb településeken lehetnek ezek hasznosabbak?
0: Érdekes ez a kérdés, hogy ugye a cégünk nem csak idehaza, hanem 10 országban ott vagyunk, és folyamatosan nézzük a világtrendeket. Számos országban azt láttuk, hogy a legkisebb településeken is van létjogosultsága. Gondoljunk el akár egy 3-400 fős településen. Egy hagyományos bolt nem tud gazdaságos lenni, mert a bérköltség elvisz mindent. Lehet, hogy annak a pár száz főnek az jó, de aki üzemelteti, az neki teljes veszteség. Viszont, hogyha át tud állni, és vannak erre példák, ott pedig nem kell egész nap menni ilyen autonóm módba, és esetleg egy-két órára oda megy valaki rendezni a boltot, vagy feltölteni az árut. Tehát én azt gondolom, hogy a kisebb lokációknak az ellátási színvonalát ez fel tudja hozni, egy jó megoldás lehet.
1: Hogyha egész hosszú, akár több évtizedes távban nézzük, kiválthatja-e teljesen ez a technológia a személyzettel működő üzleteket?
0: Ezt még annyira nem látjuk. Érdekes, hogy vannak az elméletek, meg vannak az emberi szokások. Az emberi szokások ilyen iterációval alakulnak. Én azt gondolom, hogy egyre több mindent lehet automatizálni, de az emberek igénylik az emberi jelenlétet is. Szeretnek menni nem gépek között, de egyre több dolgot az ember olyan, hogy ki szeretne váltani. Nekünk, mint ilyen technológiai cégnek is felelősségünk, hogy megőrizzük az emberi léptékeket ebbe. Tehát annyira nem mi sem vagyunk technokraták, de felelősek vagyunk, hogy a partnereknek, bevőknek hatékonyságot hozzunk.
2: Nos, én is jobban szeretem, ha a pénztárosnál tudok fizetni egy üzletben, nem az autókasszánál, de hát ízlések és pofolok, azért ne lépjünk le a jövőbe vezető útról. Számítógépes monitorokat igényelhetnek gyermekeket, segítő intézményeket, akció keretein belül, hogy hol, kitől és hogyan, ez is kiderül itt a Café 88 hétvégében nem sokára.

0: Ez volt Szeged kedvenc zenéközül Ed Sheerantől a Sapphire itt a 88-ban. Az énekes egyébként sokat jótékonykodik, hetente több mint 1000 ingyen reggelit biztosít például rászoruló gyerekeknek, de hát itt Szegeden is vannak szervezetek azért, akik segítenek természetesen. Most például számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények a Matrix közhasznú alapítvány számítógép álom programja kapcsán. Rácz Anett elnök mondja most a részleteket erről itt a Café 88 hétvégében.
1: Mit érdemes tudni a számítógép álom programról?
2: A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álom programja nagyjából egyidős az alapítvánnyal. Évente több száz alkalommal tudunk segíteni nem csak jó tanuló, de hátrányos helyzetben lévő diákoknak, hanem oktatási intézményeknek, illetve egészségügyi intézményeknek is. És most is lehetőség nyílt arra, hogy oktatási intézmények, óvodák, tanodák, akár olyan alapítványok, egyesületek, akik családokkal foglalkoznak, akár egészségügyi intézmények, hogy monitorokat kérhessenek. Egy alkalommal 5, 10 vagy 15 monitorra lehet jelentkezni, és igazándiból egyeztetni kell velünk időpontot, illetve nyilván a darabszámot kell mondani, és akkor tudnak jönni a készleterejéig a szervezetek.
1: Hány monitor áll összesen rendelkezésre?
2: A monitorok száma egész évben folyamatosan változik. Van, amikor kapunk nagyobb mennyiségű használt, de jó állapotú monitorokat, és azokat igyekszünk egyenlő arányban szétosztani. Van, amikor kicsit kevesebb van, ez általában változó, tehát van, amikor 25 darab van, van, amikor 150 darab van, mert a támogatói program egész évben folyamatos.
1: Van-e valamilyen feltétel, amelynek meg kell felelnie a kérelmezőknek?
2: Alapvetően a matrixalapítvány.hu weboldalon megtalálható a számítógép álom programunknak a kiírása, ami egész éves folyamatos program. Itt osztályfőnökök adhatják be a jelentkezést jó tanuló, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Ott a részletes kiírás megtalálható, hogy milyen átlagot kell hozni, valamint nyilatkozni kell arról, hogy nincs ilyen készülék még a családban. Ez a monitorosztás egy kicsit más, kicsit tágabb, ugyanis ez inkább intézményeknek, szervezeteknek szól.
1: Hogyan zajlik akkor konkrétan a jelentkezés és az igénylés folyamata, és meddig tehetik meg ezt az intézmények és szervezetek?
2: Az alapítványunk központi telefonszámán lehet jelentkezni minden munkanap 9 és 11 óra között. Időpontot egyeztetünk, és ameddig most ez a 250 darab monitor el nem fogy, addig tudnak jelentkezni. Úgy gondolom, hogy szeptember végéig el is fog fogyni, addig bőven tudnak az oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, alapítványok, egyesületek jelentkezni hozzánk.
1: Milyen változást jelenthet egy iskola, tanoda vagy gyermekekkel foglalkozó szervezet életében, hogyha ilyen korszerűbb monitorokhoz jut?
2: Az a tapasztalat, hogy vannak olyan egészségügyi oktatási intézmények, ahol nagyon jól jön, ha a meglévő monitor mellé van még egy monitor. Adományoztunk már nagyon sok olyan munkahelyre, akik családokkal foglalkoznak, akár egészségügyi, akár oktatási intézmény, ahol úgymond a dolgozónak is a munkáját megsegíti az, hogy két monitoron tud dolgozni. De lényeg az, hogy ezek az oktatási intézmények, tanodák, egészségügyi intézmények nem csak a saját részükre, dolgozói munkájának a megkönnyítésére tudják ezeket a monitorokat fordítani, hanem a családokkal való foglalkozásra is, illetve a családoknak is tudnak segíteni ezáltal.
1: Érkeztek egyébként visszajelzések már ezekkel az új monitorokkal kapcsolatban?
2: Igen, nagyon-nagyon sokan jeleznek vissza, és nagyon örülnek a monitoroknak, és mi is hálásak vagyunk a támogatóinknak, és bízunk benne, hogy ez az egész éves támogatói programunk továbbra is tud folyamatosan működni a támogatóknak köszönhetően.
3: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrollencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: elszállítatná építési hulladékát. Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
7: www.plazmapont.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
7: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
11: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
12: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
13: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
14: 17. Pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
15: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
16: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
15: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
16: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
15: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
17: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
3: Ez reklám volt.

0: Purple Disco Machine-ék után ez volt már a 2026. szeptember 12-i szombati Café 88 hétvége, a műsorban pedig ma is, mint minden hétvégén és ünnepnapon, 8 témával igyekeztünk Szeged és környékének közélet és kulturális életének a történéseit bemutatni. Hát nézzük címszavakba, hogy ma mik voltak ezek. Egész Petőfi telep rendezvény helyszínné válik. Ma a Nyitott kapuk Petőfi telepen elnevezésű jamboriról Farkas Néfrekot Tünde, a szervező Petőfi telepi művelődési ház vezetője árult el részleteket. Már lehet jelentkezni a Szegedi Akadémiai Bizottság és az STE tudományos díj pályázataira. A felhívást Hochma Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke tette meg itt nálunk is közzé. Közös biciklizés, jóga és rajzverseny is várja a szegedieket a szívünk napján az Agórában és a Ligetben holnap. Ennek ürügyén Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrumának igazgatója, a szívbetegségek megelőzéséről is beszélt még, és az elektromos járművek kerülnek fókuszba majd holnap Szegeden az E-Street parádén. Szabó László szervező mutatta be és harangozta be ezt az eseményt. Ebben az órában 8 után elsőként kiderült még az is, hogy jubileumát ünnepli idén ősszel a Bölcsész Szabad Egyetem. Lengyel Nikolett közkapcsolati szakértő beszélt erről az elmúlt 10 évről. 7 bemutatóval készül a szegedi Kövér Béla Bábszínház az új évadra. Schneider Jankó művészeti vezetőtől tudtuk meg, hogy mik lesznek ezek. Új automata üzlet nyílt Újszegeden. Besenyei Istvánnal, az automata boltokat fejlesztő Laurel Kft. Vezetőjével beszélgettünk még ezügyben is. Számítógépes monitorokat is igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álom programjáról Rácz Anett elnök is ejtett nemrég jó néhány szót. Hát szerintem akkor minden témáról ejtettem én is jó néhány szót. Most jöjjön a stáblista. Munkatársaim köztük Nagy Ágnes, mint felelős szerkesztő, valamint Bisztricki, Sári, Fáj, Bernadett és Kovács Bence riporterek nevében én, Brunner Krisztián is megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Erre viszont én azért számítok még egészen egyig a Rádió 88 hétvégében, és azt se felejtsd el, hogy 9 óráig várom pontban ma is a szülinaposok nevezéseit a Bányai Cukrászda tortájáért.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Napsütéses szombatot ígér az előrejelzés Szegedre, eső nem valószínű, de a szél időnként megélénkül. Remek kiránduló időnk lesz ma 20 fokkal. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi az a nézőművészeti egyetem.
4: Erre nagyon buli

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Coop étterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Coop étterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Coop Szeged ZRT weboldalán, vagy a Coop étterem Facebook oldalán.
5: Hová mész, kisfiam? Elemér?
6: Nem! Bortér!
5: Hogy megváltozott ez a vicc?
7: Hát muszáj volt neki.
8: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
6: Legyen neked is lámás poharad.
8: Bortér. Minden korty megér egy misét.
9: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diégó. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Diégó Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
1: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
11: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
12: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
13: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899. Forint.
12: Részletek az osan.hu-n. Irány az osan, spórolj okosan!
9: Ez reklám volt.

0: A szegedi egyetemisták ugyanis új színházbérlet kurzus indul az STE hallgatóinak. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. Mátyási Szabolcs, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója a Nézőművészeti Egyetem céljáról beszélt.
1: Alapvetően az volt a gondolatunk, hogy hogyan lehetne a fiatalokat valóban megszólítani, és nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonzani a színházba, a különböző karakteri hangulatú előadásokat megtekinteniük, hanem valóban hogy tudunk ezért tenni.
0: Új fágterápiás eljárás fejlesztése indul antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban pályázati támogatással. A hosszú távú cél egy nemzetközileg is alkalmazható fágterápiás megoldás létrehozása, amely új kezelési lehetőséget kínálhat a multirezisztens A. Baumani által okozott fertőzések ellen. Ma tartják a köcsei találkozót, ahol Orbán Viktor a Fidesz elnöke mond beszédet. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Az eseményen két kerekasztal beszélgetésre készülnek, délelőtt jogászok fogják körüljárni az aktuál politikai történéseket, a délutáni program során pedig összegzik az elmúlt 16 év sikereit, és azt is megvitatják, mi az, ami már most repedezik az előző időszak munkájából. A hagyományosan zárt körű esemény zárásaként pedig Orbán Viktor mond beszédet. És végül Svájc eltörölni a hivatalos családi állapotok közül az elvált kategóriát. Egy demokrata politikus azt kifogásolta, hogy az elvált embereknek még évekkel a válás után is fel kell tüntetniük az űrlapokon, hogy korábbi házasságukat felbontották. Azzal érvelt, hogy a megjelölés felesleges, mivel a válás olyan jogi ügy, amely egy ponton lezárul. Szerinte az, hogy valakinek élete végéig elváltként kell feltüntetnie magát, azt jelenti, hogy egy magánéleti eseményt hivatali úton állandósítanak. Aki képviselő ezért azt javasolta, hogy az elváltak a hivatalos űrlapokon kerüljenek vissza az egyedülálló kategóriába. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Most van az úgy, hogy Ámor ugye nyíl helyett egy tehervonatot lő ki a kis tilacskájával, Alex Warren esetében legalábbis így történt. Igazából a felesége Guinness rekordár is lehetne már annyi dalszó róla vagy róluk. Az Ordinary után, ahogy nézem most például a Fever Dream viszi végig ezt a...

Ez a 88. Ma ugye szeptember 12-e van, és igazából kedden 15-én van az utolsó napja annak, hogy rá tudjál majd cápázni arra a 20 000 forintra utódonként, amit a Szegeden tanulói szegedi lakcímmel rendelkező általános iskolát gyermekek után folyósít ugye az önkormányzat, ha 390 000 forint alatt van az egyfőre eső jövedelem a családban. Kellenek hozzá a te adataid, a bankszámlaszámod, hogyha utalással, a postacímet nyilván, hogyha a KP bankéred, kell még hozzá a gyermekednek vagy gyermekeidnek az adatai, meg hogy melyik suliba jár vagy járnak, és ennyi. Ezeket beírni pedig az adatlapba, hát nem nagyon hosszabb, mint amennyi ideig most elmondtam ezeket. Online az eluty.hu/Szeged webcímen ügyfélkapus bejelentkezéssel, vagy pedig papír alapon is azért igényelhető ez a támogatás. Ennyit kell még tudni róla. Na hát, osza rajta, a szegedi önkormányzatnak pedig köszönjük szépen a segítséget, Post Melonnak pedig majd a következő számot.

0: Miley Cyrus a Szingli Hölgyek himnuszát elénekelte az előbb itt a 88-ban, aki annyira szingliként írta meg ezt a dalt, hogy nem szorul rá még arra sem, hogy más vegyen neki virágot, vesző magának. Na de itt lesz a folytatásban majd az ajánlatokat követően mindjárt. Az Imago Mundi is, az ő Káosz című dalok szereplője, inkább szerette szingli lenni, mint a jelenlegi párkapcsolatában vívódni. Akinek viszont már bejött az élet és a boldogságukat kürtölik majd még szét, ellensúlyozva ugye az előbbiek komor mondani valóját, ők Justin Bieber és Nicki Minaj is a Beauty and Beat-ben, találkozhatsz perceken belül velük. Ezzel fog folytatódni nem sokára a műsorfolyam.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De... csak azt hittem, már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csak telepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Baggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
5: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton

0: hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
1: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
2: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
0: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
4: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
5: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
4: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
5: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
4: Mutasd meg nálunk!
5: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz!
4: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
6: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
7: Hová mész, kisfiam? Elemér?
8: Nem, Bortér.
7: Hogy megváltozott ez a vicc?
9: Hát muszáj volt neki.
10: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
8: Legyen neked is lámás poharad.
10: Bortér. Minden korty megér egy misét.
11: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség, akkor sokba kerül. Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
0: Ez reklám volt.

0: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része. Brunner Krisztián vagyok. A szőnapos játékra pedig ma is hatalmas mennyiségű SMS-en árasztott el a tisztelt hallgató közönséget, de még mielőtt belevágnék, szeretném kitérni a mai ünneplő Máriákra is, már csak azért is, mert nekik meg ugye boldog névnapot kívánok, na de hát akkor térjünk vissza a szülinaposokhoz.
1: Napokhoz partner az év mindennapján a cukrászdiszkont.
0: Tia Ágnes nevezése futott ma be elsőként, akinek valószínűleg nem Tia vezeték, nem csak így simán vagy nem tudom. Jurana Bernadett is ünnepel, még Kovács József 54 éves lett, Kovács Mária is születésnaposan évnapján, Nagy Gyula kerek 40 lett, Sebastiánnak is jár a köszöntés így vezeték nélkül, akik pedig velük együtt szülinaposok, még ők a 8 éves Gritta Zsolt Nátán, Sata Gábor, Pintér Gabriella, Kispáni Mészáros Kitti, Rutai Szilvia, Szántó Aliz és Edelka fia Anti is. Hát egy valakinek a neve maradt csak le, ő nem más, mint a mai nyertesünk, akinek a bányai cukrászda tortája is oda került az asztalára. Sziasztok! Magamat nevezném a születésnapos játékra, a család szívesen enne egy finom tortát. Kis Edina vagyok, ma lettem 55 éves, kaptam egy telefonszámot is, úgyhogy hát le is csesztem gyorsan a családot, hogy mi az, hogy az ünnepelt nevezi be saját magát miattuk. Halló, halló!
2: Halló!
0: Kis Edinát keresem, Krisztián vagyok a Rádió 88-tól.
2: Jó napot kívánok, én vagyok.
0: Szervusz, kedves Edina, hát boldog születésnapot kívánok. Hallom, ott van a család is a háttérben, remélem ki vagyok hangosítva.
2: Igen, mindenki itt van.
0: Jó, elnézve az SMS-edet, azt mondom, hogy edd meg egyedül a tortát, jó?
2: Jó.
0: Hát figyelj, de saját magadat szeretnéd nevezni a születésnapos játékra? Most komolyan, a család sajlát rád egy SMS-t, neked kell a saját
2: igen.
0: pénzedbe SMS küldeni. Borzasztóak, érezzék magukat lesajnálva.
2: Megettem az egész tortát.
0: Úgy van, az a biztos. Jó van, nem komolyan mondtam, tényleg örülök, hogy te nyertél. Hova tartotok éppen?
2: Most megyünk a Pilisbe túrázni.
0: Ó, a legjobb helyen vagytok. Hát akkor ti ma nem veszitek át a tortát, az biztos?
2: Lesz valaki, aki átveszi, biztos vagyok benne.
0: Jó, rendben van, maradjatok egy kicsit vonalban, jó? Nehogy valami balesetbe kavarjanak itt benneteket, hogy elveszem a figyelmet, jó? És akkor mindjárt megbeszéljük, hogy jutsz hozzá a tortához. Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
3: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
0: Boldog születésnapot kívánok nem csak az előbbi percek szereplőinek, hanem neked is, hogyha ma van a szőnapod, de nem hangzott el a neved. Legyen szép a napod, az viszont biztos, hogy az elkövetkező percek hangulatát egy, hát kb. Egy bő hónap múlva szőnapos rapper dalával koronázom meg, aki már mindent is megnyert, amit lehetett. Oscar és többszörös Grammy-díja, zeneproducer, dalszerző és színész is. Eminem, akitől a Houdini szól most itt a Rádió 88 hétvégében.

0: Napsütéses, kora őszi időben hallgatod a Rádió 88 hétvégét, 20 fok lesz ma a maximum az előrejelzések szerint. Nincs még nagyon hideg, nem kell befűteni, de a hírekből rögtön kiderül, hogy a fűtési szezon előtt milyen fontos tennivalód van még.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
5: Ugyan már. Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
4: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
5: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
4: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
4: Hosszabbítsd meg a nyarat.
6: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
7: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
8: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
7: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Mikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Vers és bor mindenkinek. Hello! Ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
3: Ez reklám volt.
0: Még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor végeznek kémény ellenőrzést, és ilyenkor veszik észre, hogy nem működik valamelyik tüzelő és fűtőberendezés, vagy a hő és füst elvezető. A társasházakban élőknek nem kell kezdeményezni a kémény ellenőrzés elvégzését, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a családi házban élőkhöz szólt.
14: Aki családi házban él, vagy feltétlenül keresse a kéményseprőket, akár a 1818-as telefonszámon, akár interneten tud foglalni. Az ellenőrzésre időpontot nagyon fontos, hogy a lakossági kéményseprés továbbra is ingyenes.
0: A helyiek nem akarnak újabb fakivágást, ezért kézzel írt üzenetekkel próbálják védeni a fákat a Vértói úton. A délmagyar.hu azt írta, az eltűnt lombkoronák komoly indulatokat váltottak ki a környéken élőkből. Több tiltakozó kézzel írt feliratot is kifüggesztett a Vértói úton még álló fák törzsére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben az érintett szakaszon 4 fát kellett kivágni, továbbiak eltávolítását pedig jelenleg nem tartják szükségesnek. A szegedi polgármesteri hivatal közölte, hogy a döntést szakemberek által végzett favizsgálat előzte meg.
15: A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gép járműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. És derültékből érkezett a hír, mi szerint Lady Gaga anya lett. Mindezt egy lesi fotó is bizonyítja, amin az látható, hogy az énekesnő egy hordozókendőben lévő kisbabával sétál, miközben párja Michael Polanski is velük tart. Polanski még 2024-ben kérte meg Lady Gaga kezét. 2025-ben a művésznő úgy nyilatkozott, hogy nagyon szívesen lenne már anyuka, és úgy tűnik ez most sikerült is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: 130 éves lesz az Anna Fürre, amit 26-án fognak megünnepelni, erre van most páros belépőm egyetlen szerencsésnek. A kérdésem az, hogy hány fokos a szegedi Anna forrás vize? A verzió 51, B verzió 41, a helyes válasz betűjelét és a teljes nevedet várom SMS-ben 10:11-ig.

Egy ikonikus feminista himnusz, amit egyébként egy férfi írt, ez szólt most Cindy Laupertől, ez a Rádió 88, én Brunner Krisztián vagyok, és hát játszunk az órában, hogyha van kedved. Az Anna Fürdő 130 éves születésnapját ünneplik meg majd 26-án, erre az alkalomra felajánlott a Fürdő egy páros belépő nyereményként, ezt szeretném neked odaadni, előtte viszont azért kérnék valamit, két dolgot, amiben az egyik rajtad múlik, méghozzá azt, hogy írd meg nekem SMS-ben 10:30-ig, hogy hány fokos az Anna víz, amit az Anna kútról lehet ugye kinyerni. A verzió kb. 51 fokos, B verzió kb. 41 fokos. Na meg a 06-32-99-88-88-as mobil számunkra. Kérem szépen a helyes válasz mellé a teljes nevedet is. Ez volt ugye az egyik dolog, ami rajtad múlik, hogy megteszel. A másik dolog pedig, ami már nem rajtad múlik, hanem a szerencsén, hogy tiéd legyen ugye a páros belépő 26-ára az Anna Fürdő 130. születésnapját ünneplő rendezvényre, az az, hogy legyen mákod majd a 10:30-es sorsoláskor. Köszi, hogyha engem hallgatsz, köszi, hogyha velem játszol, teljen majd a nyereményben sok örömöd. Most viszont sírunk, illetve hát nem mi, hanem James Arthur egy bő 3 percet majd itt a Rádió 88 hétvégében, hiszen ilyet a férfiak is tudnak. Azért ő mondjuk dalban sír, az biztos, az Impossible az, amiben most megosztja veled a bánatát.

0: A Roxette együttes is majdnem befejezte a pályafutását az énekesnő halálával, viszont Lena Philipson átvette Mary Fredrickson helyét, és megy tovább a biznisz. Mondjuk a Joyride az még majd az eredeti felállásban érkezik hamarosan. Hello, you fool, I love you. Na meg a Train együttes is megtalálja a szerelmet egy hablány képében, ugye fenne a gusztusukat, ízlések és pofonok, ehhez inkább nem fűznék hozzá semmit, csak utatom a dal ajánlóját az egyéb ajánlataink előtt. Ez a dal is itt lesz majdnem sokára.
1: Dani,
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Kedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Kedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
8: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
8: www.plazmapont.hu.
7: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
9: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
11: Használd az eszed. Új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
12: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
13: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
14: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
15: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardonál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
16: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
17: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
18: Minőség

0: építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az Első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
1: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
2: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
3: Ez reklám volt.

Ez a Rádió 88, az életünk része. Én Brunner Krisztián vagyok. És én sorsoltam 10:30-kor az Anna fürdő játékában is, amelyet még az óra elején ugye hirdettem meg. Nagyon repül az idő, mert már 130 éves lett a fürdő, lesz is az alkalomra egy szülinapi rendezvény, erre lehetett nálam ugye egy páros belépőt nyerni. Volt egy kérdésem, hogy kb. Hány fokos az Anna víz úgy amúgy, de a helyes válasz az 51 fok volt, de hát olvastam már 50 és felett, meg 52-t is, de hát mondjuk legyen akkor ez most 51. Jó sok SMS és jó sok név is érkezett, hál' Istennek a játékra. Egy valaki viszont nyertes is lett immáron, ő pedig nem más, mint Ildikó, aki a 0634-175-ös kezdetű telefonszámról játszott velem, és még helyesen is válaszolt, és még szerencséje is volt. Hívlak, írok, adok füstjelet vagy valami, de megy az értesítés is SMS-ben. Az a biztos, kedves Ildikó, kérek egy kis türelmet, majd mondjuk 2 perc 22 másodpercet többek között, hiszen ennyi lesz a Fall of the Flow dalának hossza most itt a 88-ban, ami érkezik. Ennek címe pedig a dal első szava lesz, ami a...

0: Jobbára napos időnk lesz ma Szegeden, de csak 20 fok lesz a maximum. Itt a Rádió 88 hétvégében hamarosan jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy holnap ismét egy jó ügy érdekében húzhatnak edzőcipőt a futás szerelmesei.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át,
2: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a Rádió 88.hu.

0: Új tanyagondnoki autók segítik a móra-halmiakat. Az önkormányzat fontos célcsoportnak tartja az otthonukban segítségre szorulókat és tanyán élőket, az ő segítségükre pedig az előregedett gépjárműpark cseréjére volt szükség. A versenyképes járások programnak köszönhetően az eddigi három tanyagondnoki jármű helyett két új terepjáró és egy kis busz fog működésbe lendülni. Nógrádi Zoltán polgármester a reményeiről beszélt.
1: Én azt remélem, hogy a járművek, annak kényelme, annak működtetési biztonsága mind a munkatársaink, mind pedig az ellátottjaink számára elégedettséggel fognak járni. Három vadonatúj, nagy teherbírású új jármű állt a szociális ellátórendszerünk szolgálatába.
0: Jótékonysági futást rendez szeptember 13-án a Szegedi Hospice Alapítvány az Újszegedi Erzsébetligetben. A résztvevők futással és sétával is támogathatják a végstádiumú daganatos betegek ellátását. A szervezők 5 különböző távval készülnek, így ha nem vagy rutinos futó, akkor is megtalálhatod a számodra megfelelő kihívást. A nevezéseket minden távnál a rajt előtti időszakban fogadják. A nevezési díjakkal a résztvevők a Szegedi Hospice Alapítvány munkáját támogatják. A gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, hiányzik a munkaerő, és aki a rendszerben dolgozik, frusztrált és dühös. Derült ki abból a 200 oldalas gyermekvédelmi jelentésből, ami már elérhető a kormány honlapján. Körülbelül 130 ezer gyermek él veszélyeztetett rendszerben. 23 ezer gyermek él állami gondozásban, 2700 gyereknek pedig speciális intézményre volna szüksége, vagy hogy a családjából kiemeljék. Mintegy 20% körüli a szakember hiánya szférában. Magyar Péter miniszter elnök, a Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral tartott tájékoztatón elmondta, szakítanak a titkolózással, és minden visszaélést, ami történik, nyilvánosságra fognak hozni. És végül a B-Day 20. évfordulójára Beyoncé limitált kollekcióval jelentkezett, de a lemezek nélkül kínált 350 ezer forintos fadoboz több rajongónál kiverte a biztosítékot. Igaz, a doboz tömör fenyőfából készült, mély viaszos felületet, mélyzöld bársonybélést, aligátorbőrt utánzó műbőr hortpántot és aranyszínű fémrészeket kapott, továbbá mind az 500 példányt egyedileg számozzák, de a nyilvános reakciók között többen egyszerűen túlzónak nevezték az árakat, ha úgy nézzük egy fadobozért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 10 helyszínen összesen 21 programmal készülnek helyi alkotók, közösségek és gasztronómiai szereplők ma délután 2 és 6 között Petőfi telepen a Nyitott Kapuk rendezvényre, addig is óraindító dalnak pedig fogad szeretettel a Price Tag-et Jesse G-től és B.O.B.-től itt állunk.

Ez a Rádió 88 hétvége Brunner Krisztiánnal. Szeptember 12-e van, hát meglátjuk, hogy bő egy hónap múlva elindul-e majd a fűtési szezon. Minden esetre a setup az már készül rá, úgyhogy azt kérik tőled is, hogyha a távfűtéses lakásban laksz, akkor teked ki csutkára a radiátor szelepedet, hogy a légtelenítés rendben lemenjen, és hogyha megindul majd a fűtés, akkor ne álljon semmi az útjába, főleg ne ugye a rendszerbe beragadt levegő, amit a légtelenítéssel és a te segítségeddel távolítanak majd el. Ritka, mint a fehér holló tartja a mondást, és ebben te, hogy nem tekered el a szelepeket, te legyél fehér holló, másban viszont lehetsz az, mindjárt elárulja neked itt a 88-ban a Horváth Tamás és a Kovalszky meg a Vega.

0: Mindig nevezte a WG, mint a Max, akinek nőként is sikerült eszerint a dal szerint széleszember pisilnie. A Who's Looking Now szólt erről az előbb, ami viszont most jön majd. Az bizony szintén erről szól majd, hiszen Álvaro Soler Szófiájának az üzenete az, hogy a szerelmi bánatból is fel lehet állni, és a nehéz pillanatok után is tovább kell élni az életedet. Viszont Evics és Rita Ora pedig pont a nehéz pillanatokról fog majd előadni, amit egy mérgező kapcsolatban meg lehet élni, vagy hát nem csak egy ilyen pillanatról. Ez lesz majd még a Lonely Together, hamarosan a hírekig még. Mindjárt jönnek a dalok.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
2: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
1: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Now check this out.
2: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépő váltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
11: Hallod ezt?
12: Persze, villamos.
11: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
12: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
11: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsolt ki, aztán vissza,
12: akkor beszéljünk. Az SKT jármű villamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
11: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
12: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az SKT

0: skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
1: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
2: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korcs megér egy misét.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Diego Szeged. Vásárhelyi Pál utca 3-5. Telefon 62-422-448.
5: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged. Fonógyári út 4-6.
6: Ez reklám volt.

Szeret vagy nem szeret? Revin Liné volt így valakivel az elmúlt percekben itt a 88-ban. Kedvel vagy nem kedvel, vagy elmegy szódával, így pedig a zenéink között tallózhatsz az éppen aktuális zenei tesztükben, hogyha felkeresed a www.radio88.hu, ahol szerdától újabb 20 dal várja a repesve a véleményedet, és újabb páros belépőt is kisorsolunk majd a teszt kitöltői között a budapesti 101 hang Depeche Special Tribute koncertre is jövő héten kedden. A jövő nem csak emiatt lesz majd egyébként izgalmas, hanem amiatt is, hogy elindul az 1 millió forintos összér értékű nyereményjátékunk az Árkád Szegeddel közösen. Figyeld az adást meg a Rádió 88 közösségi felületeit, ahol elrejtjük majd a nyomokat, amiket felfedve juthatsz majd el a nyereményekig. Hétfőtől indul a Mandula, most meg a Bárcsak Lennék indul itt a 88-ban a Honeybeast-től és Dani Effie-től. Utóbbi előadó azért nekem pozitív csalódás volt a színen, hiszen hát eddig még nem nagyon hallottam, hogy milyen jó zenéket csinál, és hát rá azért innentől majd én is ráfigyelek.

0: Időnként beborul az ég ma Szegeden, de számottevő esőre nem kell számítani az előrejelzések szerint. Hamarosan jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mit akar a most bejelentett gyermekvédelmi krízisprogram.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.

0: Permakultúráról és baromfi tartásról tanulhatunk jövő hét szombaton Szegeden a Tömörkény István művelődési házban. A fenntartható kertek egyre népszerűbbek, tudatos gondozással, minél kevesebb pazarlással, valamint a kertek adottságainak kihasználásával környezetbarátabb kerteket hozhatunk létre. A szakmai nap és díjátadó is a fenntartható kertek versenyköré épül. Kis Zoltánné Petra ötletgazda a reggel 9 órakor kezdődő szakmai nap programjait ismertette.
1: Előadókat hívtunk meg, abban a reményben, hogy nagyon érdekes előadásokat fognak nekünk tartani, amik nyilvánvalóan valahol kapcsolódnak azért a fenntartható kertekhez.
2: És amikor az előadásnak vége van, egy nagyjából 4 óra tájékában, akkor egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnénk ott a résztvevőkkel.
0: Hamarosan birtokba vehetik a szegediek a Károlyi utca új parkját, szúrta ki a Szegeder. Az eredeti tervek szerint a nyár végére készültek volna el a munkálatokkal, ám valószínűleg az augusztusi rekordhőség közbeszólt. Látszólag azonban nem sok van már hátra, kikerültek már a padok és az ivókutak is a térre. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester korábban arról beszélt, tudományos alapokon tervezték meg a hősziget felszámolását. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással. Új, célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. És végül 4 év kihagyás után újra koncertezik Miley, a kereslet pedig finoman szólva is hatalmas rá. Az énekesnő októberben 2-szer lép színpadra a Los Angeles-i Hollywood Bowl-ban, ám nem minden rajongónak sikerült jegyet szereznie a fellépésekre. A legendás helyszín befogadó képessége ugyanis 18 000 fő, azonban ennél sokkal többen vártak az online sorban a jegyelővétel során. Nem kevesebb, mint 1,5 millióan próbálták bebiztosítani a helyüket a két koncert egyikére. Ezzel rekordot is döntött a sztár, soha ennyien nem akartak jegyet venni egy fellépésre sem a Hollywood Bowl-ban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Olivia Dean dalával kívánok most neked jó étvágyat az emléthez, hogyha van olyan szerencsét, hogy el tudod azt tudja az idejében fogyasztani, ez pedig tulajdonképpen az énekesnő Tinder profiljának a megzenésítése lesz, hiszen kiderül belőle, hogy ő bizony milyen férfiakra vágyik. A Menány 4 forog.

Ez a Rádió 88 az életünk része, hétköznap munkaidőben ez a dal is csak egyszer ismétlés nélkül mehet le, ezzel is melletted állunk majd a melóban, meg jó sok nyereménnyel is majd a jövő héttől egészen a hónap végéig, meg kicsit is tovább, hiszen több mint 1 milliós össznyeremény vár rád a Rádió 88 és az Árkád közös játékában. A lényeg, hogy adásban és a közösségi felületeinken majd elhintünk neked nyomokat, amiket összecsipegetve kiderül majd, hogy melyik szegedi helyszínen vár rád például egy 40 ezer forintos Árkád utalvány, ha pedig te vagy a leggyorsabb, aki megfejti a rejtvényeket, és elsőként érsz oda a helyszínre, akkor tiéd az utalvány. Ezt jövő héten hétfőtől egészen 23-áig játsszuk majd minden hétköznap, de 24-e után sem hagyjuk majd azért parlagon heverni, hiszen akkor meg majd adásban kell majd hangfelismerőset játszani, és ott és akkor pedig már 15 ezer forintos Árkád utalványokért lehet velünk és az Árkáddal játszani. Igaz, hogy napi több alkalommal, nem csak egyel. Pörgősek lesznek akkor ezek szerint az elkövetkező hetek, nem irigy le majd a kollégákat, és hát neked is adunk majd rendesen feladatot. Pörgős zenékből pedig addig sem lesz hiány itt a Rádió 88 hétvégében. Mr. Props hoz ebből most el egyet neked a Waves-szel a folytatásban.

0: Hát nem tudom, ilyenkor eldönteni, hogy vajon Taylor Swift, akitől az I knew you szólt az előbb itt a 88-ban. Örül-e neki, de címeres poloskákat neveztek el róla is hozzá kapcsolódóan. Nemrég ezen belül is 4 fajt, amik a Swiftie-Filus nemzetséghez tartoznak innentől. Hát egyelőre viszont ez a megtiszteltetés nem érte a Coldplay-t vagy Burna Boy, de hát ami késik, az nem múlik, minden esetre az ő közös daluk is jön majd mindjárt. De Soler is megtalálja majd, amit meg kell hamarosan. Újra és újra.
1: Erre nagyon buliztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
6: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
7: www.plazmapont.hu.
8: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készít.
9: Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
10: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
11: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
10: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
13: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron.

0: Tarton végezze. Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
1: Ez reklám volt.

Itt a vége, fuss el véle, és nem csak Lady Gaga zenéjének itt a Rádió 88 hétvégében, hanem az én szereplésemnek is. Brunner Krisztián vagyok, és voltam múlt időben, mivel Szeri Csabi mindjárt beköszön, én pedig el, este pedig jön a Klub 88 és Bűte Zsoltival, én pedig most a Sunrise Avenue örökbecsű dalával köszönök el tőled, a viszont hallásra a Hollywood Hillsong. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Változóan felhős, napos, kora őszi időnk van ma Szegeden. Esőre nem kell számítani az előrejelzések szerint, de napközben csak 20 fok lehet. Hamarosan jönnek a hírek itt a 88-ban, ahol a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagról is szó lesz.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Kreditért járhatnak színházba a szegedi egyetemisták, ugyanis új színházbérlet kurzus indul az STE hallgatóinak. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. Mátyási Szabolcs, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója a Nézőművészeti Egyetem céljáról beszélt.
1: Alapvetően az volt a gondolatunk, hogy hogy lehetne a fiatalokat valóban megszólítani, és nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonzani a színházba, a különböző karakteri hangulatú előadásokat megtekinteniük, hanem valóban hogy tudunk ezért tenni.
0: Egészséghét várta a Szegedi Fegyház és Börtön munkatársait augusztus 31 és szeptember 4-e között. A programokat az intézet egészségügyi osztálya szervezte azzal a céllal, hogy a munkatársak minél többféle egészségügyi szűrésen és tanácsadáson vehessenek részt egy helyen, kényelmesen, a munkájuk mellett. A hét során számos vizsgálat és szakmai tanácsadás közül választhattak az állomány tagjai. A programokon mintegy 200-an jelentek meg, 31 fő pedig vért adott a jó ügy érdekében. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermek védelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyermekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. És végül Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Tengermély tiszteletem, a Rádió 88 hétvégében a folytatásban a mikrofonnál Szeri Csaba. Egyet ígéretek, rengeteg jó szegedi kedvenc jön. Néha közben karattyolok, de igyekszem a leppénylesémet minimálisra szorítani. Radio Atom viszont már itt, szól a Do It Again.

0: time.
1: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
2: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
3: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Az életünk része.

0: Igen, pihen, néha az űrkörnyékén jár, néha meg dalokat készít. A Hot Burn szólt tőle az előző percekben itt a 88-ban. Az online felületeinken, egészen de pontosan a rádió88.hu weboldalon pedig, ha oda bígyezted meg egy per zene, ezt a 4 vagy 5 karaktert, ha per jelet is oda veszik, akkor ki tudod tölteni az éppen aktuális zenei tesztünket. Rengetegen kapcsolódtak már egyébként ebbe a kalandba be, amiért baromi hálások vagyunk, mert tényleg hasznos válaszokat kapunk, életünk zenéit keressük, és bizony ebben még mindig kell a segítség. Most is van 20 dal, szerdán reggel kerültek fel, úgyhogy ha azóta ezt nem töltötted ki, nosza ugorj neki, akár az élménykedvért, akár azért, hogy tényleg beleszólj abba, hogy mi szóljon a 88-ban, meg azért is, mert hogy a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre egy páros belépőt a következő szerdában megint csak kisorsolunk. Szerintem érdemes velünk játszani, és több ez, mint játék. A Forest Street dala pedig egy vagány felvétel, 10 éven át, ez jön most.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

Ez volt Sean Paul, ez Jordan és a Got to Love You, itt a 88-ban, ahol bizony a szombat délután rengeteg parád és szegedi kedvencet tartogatám még. Például itt lesz a Csak azért is szerelem, Bogi, Fehérvári Gábor, Alfred és az eredetileg is Fülmászó dallam Vagány felújítása. Na meg a francia DJ Stromae is jön az Alain Danszal,

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
4: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a Kapella Fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád.

0: ennyi volt a nyár.
1: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
0: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
1: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
0: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
1: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
0: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
0: Ez reklám volt.

lemegy a nap. Hát lesz olyan is, mondjuk nem tudom, mennyit látunk majd belőle, egy picit visszakozott az időjárás, de hát mondjuk szeptember 12. napja van, úgyhogy ezen azért olyan nagy csodálkozni való nincs. Egyébként pedig, ha azért a hosszabb távú előrejelzéseket nézzük, a következő héten még lesznek 25-25 fölötti napok is, úgyhogy nem nyár, nem tudom, a nyárias, ez nem nyárias, az írd meg, hogy szerinted itt a szeptember. Vénasszonyok nyara, volt egy ilyen, nem tudom, ez még illik-e, vagy nem PC, de akkor meg indián nyár, csak itt meg ugye viszonylag kevés van indiánból. Meglátjuk. Ha van véleményed, hogy melyiket használjuk, 0632998888. Arról pedig általában van vélemény az online zenei tesztünknek köszönhetően, hogy mik Szeged kedvencei. Egyébként Orsi dala, ha lemegy a nap, az pont egy nagy kedvenc volt, kiválóan szerepelt a zenei tesztben, és hát egy Ed Sheeran dala is általában jól mennek. Jön tőle most a Bad Habits.

0: Az elmúlt napokhoz képest hűvösebb van ma Szegeden, 20 fok lehet a maximum napközben. Időnként beborul, de jelentős mennyiségű esőt nem mutatnak az előrejelzések. Rögtön jönnek a hírek, amiből a bicskei pedofil botrányról derülnek ki újabb részletek.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor végeznek kémény ellenőrzést, és ilyenkor veszik észre, hogy nem működik valamelyik tüzelő és fűtőberendezés, vagy a hő és füst elvezető. A társasházakban élőknek nem kell kezdeményezni a kémény ellenőrzés elvégzését, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a családi házban élőkhöz szólt.
7: Aki családi házban él, vagy feltétlenül keresse a kéményseprőket, akár a 1818-as telefonszámon, akár interneten tud foglalni. Az ellenőrzésre időpontot nagyon fontos, hogy a lakossági kéményseprés továbbra is ingyenes.
0: Szagolgatták, ízlelgették, vizsgálgatták, majd a maradékot kiöntötték a stampedlikből a 8. vásárhelyi Pálinka Mustra zsűriének tagjai. A Hot Press azt írta, hogy nem volt könnyű dolguk, 29 féle itókát kellett mérlegre tenniük. A 29 közül 26 készült egyetlen gyümölcsből, egy volt vegyes, még kettő különleges főzet. A zsűri tagjai azt is vizsgálták, hogyan sikerült a cefrézés, a főzés és a párlat elkészítése, vagyis milyen minőségű végeredményt sikerült elérnie a pálinka tulajdonosának. Az, hogy a zsűri a pálinkák pontozása, összevetése után milyen eredményre jutott, még a hétvégén kiderül. Orbán Viktor terjesztette fel 2016-ban állami kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyermekotthon később szexuális bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját. Az erről szóló dokumentumot Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a gyermekvédelmi rendszer állapotáról készült jelentés ismertetésekor. Az előterjesztés szerint Vásárhelyi Jánost a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatára javasolták. A hivatalos indoklás szerint az elismerést a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként kapta meg. És végül krimibe illő leírást közölt a BRFK egy autós és gyalogos üldözésről. A járőrök közúti ellenőrzés miatt akartak megállítani egy autóst Budapesten. A sofőr először indexelt és lassított, mintha eleget tenne a rendőri jelzésnek, de aztán inkább a gázra lépett. Menekülés közben egy zsákutcába hajtott, majd még menet közben kinyitotta az ajtót és kiugrott az autóból. A Kopaszigát felé vette az irányt, ott próbált elbújni, de amikor látta a közeledő szolgálati kocsikat, újra futásnak eredt, és a Dunába ugrott. Szerencsére csak a folyó szélébe vetette magát, mert úszni azt nem tudott. A férfit elfogták és előállították. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A friss információkért hálásak vagyunk, a 88-ban pedig a Rádió 88 hétvége zakatol tovább. Rengeteg kiváló szegedi kedvenccel, meg néha egy kis közbekaratyolással a részemről. Na de jöjjön Justin Timberlake, aki már itt a Mirrors című dal.

Schulz, Wes és az Alané. Hát a 90-es években volt ugye az eredeti, aztán egyébként milyen, hogy már 6 éve annak is, hogy ezt Robin Schulz elővette. Jaj, hát folyamatosan repül az idő, egyébként azt veszük észre, őszül a szakállam is. Na de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lesz egy kincskeresős játékunk, mert hogy repülnek az évek, ezt tudom, meg néha én is elborzadok rajta, de hát közben meg gyűjtjük az élményeket, és ebben bízom, és így is hiszem, hogy a Rádió 88 is rengeteg élményt igyekszik átadni. Ilyen lesz egyébként ezen élmények sorában az elkövetkezendő időszakban a nagy szegedi árkád kincskeresés is. Szeptember 14. Ma 12 van, holnap 13 lesz, hétfőn van 14. Jó, csak szólok. Figyeld a műsorainkat, kövess be minket a közösségi felületeinken, és figyeld a naponta kétszer elhangzó és fölkerülő információkat. Délelőtt és délután is jön egy-egy info, egy-egy nyom. Ezek a nyomok pedig, ha jól ismered Szegedet, akkor elvezetnek egy-egy elrejtett QR kódhoz. Tényleg figyelj a részletekre, érdemes lesz megtalálni a helyszíneket, mert hogy a helyszíneken ott a kincs, az Árkád Szeged ajándékkártyái egészen nagy böhöm összeggel, és hát persze stábunk tagjai is a kincs mellett ott lesznek, akár egyébként azt hiszem a jövő hétben a délelőttben a kincsek helyszínén velem is találkozhatsz, és bizony, ami nálam is sokkal értékesebb és izgalmasabb, az Árkád Szeged ajándékkártyai. Szeptember 23-ig zakatol ez a játék, szeptember 24-től pedig az Árkád szülinap kapcsán majd a hangvadászat játékunk indul, ma délutánban még majd annak a részleteivel is megismerkedünk, most viszont itt Temper City és a Self-Aware. No,

csapda és a Mennyország turiszt. Hibátlan volt ez a dal, és bizony sok ilyenre lehet még számítani a 88-ban, a szombat délután is kiteszem magáért. Például hamarosan még visszább tekerjük az idővonalat magyar fronton, jön a Hip Hop Boys és a hétvége egyféle fajta himnusza. Megcélozzuk a hegyeket, itt az Alföldön kevés van belőlük, de hát nem kell olyan sokat autózni, hogy eljussunk oda, pláne nem, hogyha itt a Hip Hop Boys. Ők jönnek, hanem egy olyan srác is, aki annak idején gyerekkorában már pöpecül utánozta Michael Jacksont, a

0: november 14-én, mert hogy remek ötletünk van addigra.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
1: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixed Kálmán utca 20-22 szám alatt.
6: www.plazma.hu.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
6: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
11: Hová mész, kisfiam? Elemér?
12: Nem, Bortér.
11: Hogy megváltozott ez a vicc?
13: Hát muszáj volt neki.
14: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G. Weevil, Mika, Gájer Bálint.
15: Legyen neked is lámás poharad.
14: Bortér. Minden korty megér egy misét.
1: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktívprotetika.com oldalon lehet.
2: Ez reklám volt.

szerelem a szombatban, Shawn Mendezzel és Camila Cabello, valakik éppen akkor, amikor ezt a dalt készítették, szerelmetesek voltak, aztán picit ilyen viharos volt ez a kapcsolat, most úgy tudni, hogy mánd csak barátok, hát olyan is van. A Hip Hop Boys lesz viszont a folytatása szombatban, emlegettem én, hogy milyen jó az a hegyekbe fönn, idézi a 90-es éveket, és a Rádió 88 online zenei tesztjeiben egyébként akár a magyar, akár a külföldi 80-as, 90-es évek dalai, amikor ott vannak, parádésan szerepelnek. Hát persze, mert egy komoly nosztalgia faktorral bírnak, és nem csak erről van szó, azt hiszem, hanem tényleg arról, ez közhelyes, de hogy akkor még csináltak zenét. Aztán persze majd lehet, hogy nem is tudom, 20-30 év múlva fölidézzük azokat a dalokat, amelyek 2026-ban nagyot szóltak, de egészen biztos vagyok benne, hogy azért akkor is lesz majd a 80-as és 90-es évekből jó néhány dal. Azt nem tudom, hogy a Hip Hop Boys-t akkor fölidézzük, de hát miért ne, mind a mai napig a házi bulikon is egy kiváló és patent dal. Mit a hegyekbe föl?

0: Vasárnap is marad a nyugodt, jellemzően napos idő Szegeden. Úgy néz ki, egy időre biztosan elköszönhetünk a nyárias melegtől. Ha éjszakai programot tervezel, akkor legyen nálad egy pulcsi, mert 11 fok várható hajnalban. Napközben 22-t mérhetünk majd. Most jönnek a hírek, amiben Móra Halomról is hozok infókat.
1: Dani!
2: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
0: Új tanyagondnoki autók segítik a mórahalmiakat. Az önkormányzat fontos célcsoportnak tartja az otthonukban segítségre szorulókat és tanyán élőket, az ő segítségükre pedig az előregedett gépjárműpark cseréjére volt szükség. A versenyképes járások programnak köszönhetően az eddigi 3 tanyagondnoki jármű helyett 2 új terepjáró és egy kis busz fog működésbe lendülni. Nógrádi Zoltán polgármester a reményeiről beszélt.
5: Én azt remélem, hogy a járművek, annak kényelme, annak működtetési biztonsága mind a munkatársaink, mind pedig az ellátottjaink számára elégedettséggel fognak járni. 3 vadonatúj, nagy teherbírású új jármű állt a szociális ellátórendszerünk szolgálatába.
0: Idén is csatlakozott a Szegedi Közlekedési Társaság az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz. Ezért szeptember 16 és 22-e között a Szeged helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési járműveken, a villamoson, a trollibuszon, az autóbuszon, a Trendtrénen, a Nagyállomás és Rókus vasútállomás közötti szakaszon egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyével 2 felnőtt és 3 gyerek ingyen utazhat. A forgalmi náluk az általános utazási bérlet funkcióját tölti be, és biztosítja az utazási jogosultságot. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gép járműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. És végül Svájc eltörölni a hivatalos családi állapotok közül az elvált kategóriát.

0: Mivel a válás olyan jogi ügy, amely egy ponton lezárul. Szerinte az, hogy valakinek élete végéig elváltként kell feltüntetnie magát, azt jelenti, hogy egy magánéleti eseményt hivatali úton állandósítanak. A képviselő ezért azt javasolta, hogy az elváltak a hivatalos űrlapokon kerüljenek vissza az egyedülálló kategóriába. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nem pihenünk és nem állunk meg a 88-ban, folytatjuk, mit elkezdtünk a délutánban, a szombatban is, rengeteg kiválóddal és előadó, mindjárt jön a Halott pénz és Bály Alex közös, ó igen, Madonnát is füleljük majd, na meg Another és a Talk to You is itt, üdv a mikrofonnál, Zeri Csaba.

0: emlegettem én, hogy Madonna előkerül, majd így is volt a Sorry szólt az iménti percekben itt a 88-ban, ahol a heti történésekből is fölidézünk néhányat. Nemes Róli kollégám több interjút és beszélgetést is készített a héten. Például ugye a hét elejében a Széchenyi tér is elkezdett visszakerülni, és azóta már még inkább visszakerült a szegedi közlekedők birtokába, és ennek kapcsán egyébként Róli járt arra, és kérdezte az ott lévőket, akik dolgoztak, hogy mennyire volt zökkenőmentes ez az elmúlt időszak, ebből jön most egy részlet.
1: Mennyire voltak partnerek a szegediek ebben a nyár folyamán? Mekkora volt a türelem a részükről itt a szeptemberi elejé időszakban?
2: Maga a lakosság, illetve a gyalogos forgalom az elég enyhe volt. Tudták, hogy a felújítás működik, vagy megy. Elkerülték. Nagyon nagy konfliktusok, problémák nem voltak. A közlekedő gépjárművek, illetve trolik, buszok akadályoztatva érezték magukat. Volt, amikor abban a nagy melegben elfogyott a türelem, voltak kisebb konfliktusok, de nem volt jelentős.
0: Hát ez is elmúlt, még hogyha ugye nem is föltétlen minden ott a tervek szerint zajlott, de befejeződtek a munkálatok. Pink pedig most kezdi itt a Cover Me in Sunshine tőle.

0: Remélem, hogy minden rendben. A szombat ugyan jó, és bizony a hétvégéből még azért egészen sok van ilyenkor. Hátra a 88-ban pedig nem állunk meg. 88. Szeged kedvencei közül például Pitbull és Mark Anthony közösen nem maradt ki, a Rain Over Me jön. De tudod mit? Az Echo Smith Cool Kids című fülbemászó dallama is velünk lesz a szombatban. Na meg a tervek szerint a következő héten is találkozhatunk majd 1-től hétköznap a Loptika Mixerben.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Loptika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Loptika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
2: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
8: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
7: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
8: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
7: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
11: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógy

Jaj, de jó volt megidézni a 2000-es évek elejét a Blue elnevezésű csapattól, hát talán rémlik még az ő munkásságok, a One Love csendült föl az előbb, akár ezek a kedvencek is előkerülnek egyébként. Itt a 88-ban színezik a szombatot, de az elmúlt időszak nagy sikereinek is bizony helye van. Jön Teddy Swims, akinek egyébként hát nem az úszásra utal a Swims a nevében, egy ilyen anagrammát rakott össze, ilyen kis mozaik szavakat, és így ismerte meg a világ, akár mondjuk a Lose Control című dal miatt, ami már itt az éterben, szeptember 12. napján.

0: Hűvös hajnal után folytatódik a jobbára napos, kora őszi idő Szegeden. Esőt nem mutatnak az előrejelzések. Érdemes kihasználni a felfrissült levegőt és sétálni egy nagyot a városban, és megcsodálni a még kitartó kerteket. Apropó kertek. A hírekben szó lesz egy remek jövő heti programról, ahol például a fenntartható kertekről is lesz szó.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Egyebek mellett fenntartható kertekről, permakultúráról és baromfi tartásról tanulhatunk jövő hét szombaton Szegeden a Tömörkény István Művelődési Házban. A fenntartható kertek egyre népszerűbbek, tudatos gondozással, minél kevesebb pazarlással, valamint a kertek adottságainak kihasználásával környezetbarátabb kerteket hozhatunk létre. A szakmai nap és díjátadó is a fenntartható kertek versenyköré épül. Kis Zoltánné Petra ötletgazda a reggel 9 órakor kezdődő szakmai nap programjait ismertette.
1: Előadókat hívtunk meg, abban a reményben, hogy nagyon érdekes előadásokat fognak nekünk tartani, amik nyilvánvalóan valahol kapcsolódnak azért a fenntartható kertekhez.
2: És amikor az előadásoknak vége van, egy nagyjából 4 óra tájékában, akkor egy ilyen kötetlen beszélgetést szeretnénk ott a résztvevőkkel.
0: Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban pályázati támogatással. A hosszú távú cél egy nemzetközileg is alkalmazható fákterápiás megoldás létrehozása, amely új kezelési lehetőséget kínálhat a multirezisztens A. baumani által okozott fertőzések ellen. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. És derültékből érkezett a hír, mi szerint Lady Gaga anya lett. Mindezt egy lesi fotó is bizonyítja, amin az látható, hogy az énekesnő egy hordozókendőben lévő kisbabával sétál, miközben párja Michael Polanski is velük tart. Polanski még 2024-ben kérte meg Lady Gaga kezét. 2025-ben a művésznő úgy nyilatkozott, hogy nagyon szívesen lenne már anyuka, és úgy tűnik ez most sikerült is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 4 órakor is szól a Rádió 88 hétvége, és még nem tartunk egyébként ennek a műsorszámnak a végén. A héttől persze majd jön a Klub 88, na de addig is. Mondjuk Calvin Harris és Regan Bowman, akiknek már is jelenésük van. Itt a Giant tőlük, én Szeri Csaba vagyok. 88.

Szóval a Da Funk és a Mammoth Time a 88-ban. A következő héten indul egy izgalmasnak ígérkező játék, a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés, aminek részleteit ugye már nem olyrég elárultam. Vegyük át még egyszer. Szeptember 14-től naponta két alkalommal előkerül itt az éterben és a Rádió 88 közösségi oldalain is egy-egy nyom. Ezek a nyomok egy szegedi helyszínre utalnak, oda vezetnek el, ahol találsz egy QR kódot, illetve az Árkád Szeged ajándékkártyáit meglehetősen nagy értékkel. Hát ez jó lesz, azt hiszem. Figyeld a nyomokat, figyeld a részleteket, picit nyomozni kell, kell a kincskereső kisködönünk, ahogy a héten emlegettem, meg minden nyomozói képességünk, úgyhogy a hétvégén még lehet, hogy van idő átnézni a Kojak és Columbo filmeket, vagy nem is tudom, mik voltak az újabb ilyen KMF, James Bond is nagyon jó volt ebben, nem? Mind az összeset, és akkor szeptember 14-én indul ez. Szeptember 24-től pedig az Árkád hangvadászat játék indul, amiben egyébként naponta 4 alkalommal a Rádió 88 műsoraiban fölcsendül majd egy-egy rejtélyes hangrészlet. Azt kell kiötölni, hogy mi az. Ha fölismered, telefonálj, játsz velünk, és ha ügyes vagy, akár 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványt is nyerhetsz. Ha nem vagy annyira ügyes, akkor meg ott a 10 000-es vagy az 5 000-es. Jó? Jó lesz. Remek játékok a folytatásban is, és az elkövetkezendő hetekben itt a 88-ban, na meg remek dolog, itt a Bad Liar az Imagine Dragons-tól.

Taylor Swift, aki az elmúlt időszakban is hát sikert sikerre halmozott, az Opel Light ugye a 2026-os év egyik termése, úgyhogy hát az éppen aktuális sikerek egyike. Dal fronton pedig semmiképpen nem adjuk alába, szombatban is igazán vagány szegedi kedvencek jönnek. Akár emlegettem, hogy idézünk föl különleges dalokat a 90-es évekből is elő-elő kerülnek szerzemények, hát akkor az NSYNC is menőke volt, a Thrill Up My Heart szólhat mindjárt tőlük. Nyugi, még nem kell rázni, csak mutatom, hogy jön ez, meg jön Dua Lipa is. Aki nem olyan régóta feleség is.

0: engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet. Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
6: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
7: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
8: Ugyan már. Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
8: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
8: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
9: Hová mész, kisfiam? Elemér?
10: Nem, Bortér.
9: Hogy megváltozott ez a vicc?
11: Hát muszáj volt neki.
12: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
10: Legyen neked is lámás poharad.
12: Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Ez reklám volt.

Louisiana és a túltávol elég közel. Pont akkor voltam ugye a Szeged ifjúsági napokon, akkor szólt a szombati napon a műsoron, amikor ők ott szóltak a színpadon. Igyekeztem fülelni, most nem tudom, hogy ez volt, tehát meglepődnék, ha nem szerepelt volna egyébként a kínálatban. És igen, most a picit az az időszak van itt, hát szeptember 12-én, mikor volt ez, 2 hete? De mégiscsak fölidézzük, hogy hát igen, mit tartogatott a nyár, mik történtek a nyárban. Aztán persze itt a multidézés közepette ne feledkezzünk el arról, hogy hát az őszi időszakban is érdemes gyűjteni az élményeket, Szegeden pedig úgy is lehetőség, maradjunk annyiban, hogy erre van, a Bortér is kínál majd ilyeneket, na meg hát alapvetően is nagyon-nagyon sok élményt tudunk összevadászni és gyűjteni a hétköznapokban, de úgy hiszem a hétvégében is. Mint a 88-ban a zenei élményeket biztosítjuk és garantáljuk most Szombra dalával, a Homewreckerrel.

0: Ősziesre fordult a szegedi időjárás, napos és felhős időszakok váltakoznak. Egyelőre esőre nem kell számítani, de a szél időnként megélénkül. Napközben 22 fok lehet a maximum. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy hogyan kapcsolódik az egykori Bonanza Banzájos Hauber Zsolt a jövő héten kezdődő biztonság hetéhez.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
8: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.

0: A szegedi egyetemisták ugyanis új színházbérlet kurzus indul az STE hallgatóinak. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. Mátyási Szabolcs, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója a Nézőművészeti Egyetem céljáról beszélt.
1: Alapvetően az volt a gondolatunk, hogy hogy lehetne a fiatalokat valóban megszólítani, és nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonzani a színházba, a különböző karakteri hangulatú előadásokat megtekinteniük, hanem valóban hogy tudunk ezért tenni.
0: A helyiek nem akarnak újabb fakivágást, ezért kézzel írt üzenetekkel próbálják védeni a fákat a Vértói úton. A délmagyar.hu azt írta, az eltűnt lombkoronák komoly indulatokat váltottak ki a környéken élőkből. Több tiltakozó kézzel írt feliratot is kifüggesztett a Vértói úton még álló fák törzsére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben az érintett szakaszon 4 fát kellett kivágni, továbbiak eltávolítását pedig jelenleg nem tartják szükségesnek. A szegedi polgármesteri hivatal közölte, hogy a döntést szakemberek által végzett favizsgálat előzte meg. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védő felszerelések, különösen a bukós isak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az a dal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek.

0: hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. És végül a B-Day 20. évfordulójára Beyoncé limitált kollekcióval jelentkezett, de a lemezek nélkül kínált 350 ezer forintos fadoboz több rajongónál kiverte a biztosítékot. Igaz, a doboz tömör fenyőfából készült, mély viaszos felületet, mélyzöld bársonybélést, aligátorbőrt utánzó műbőr hortpántot és aranyszínű fémrészeket kapott, továbbá mindaz 500 példányt egyedileg számozzák, de a nyilvános reakciók között többen egyszerűen túlzó nevezték az árakat, ha úgy nézzük, egy fadobozért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 5 óra, 88-ban pedig a Rádió 88 hétvégének bizony még van 260 perces etapja, amit továbbra is nagy szegedi kedvencekkel zsúfolunk tele, akár Katy Perry 2010-es felvételével. A Teenage Dream indítja ezt a 60

Diaz is ment az elmúlt időszakban, több közös dalt is összehozott, azt is mondhatnánk, és szerintem nem is mondanék ökörséget, hogy a Well Hello-ban kevesebb dal született itt az elmúlt időszakban, mint Diaz is ment a közösködéséből. Hát persze mondjuk ez nem jelent semmit, mert hogy a Well Hello nyilvánvalóan koncertezett itt a nyári időszakban, és hát a Szint kihagyták, másik nagy koncertjük volt, de mondjuk hogy Florral azért infóim szerint és emlékeim szerint lehetett találkozni. Aki viszont nem volt a színen, de sose lehet tudni, mit hoz a jövő Harry Styles, viszont az Éterben Szegeden is nagy kedvenc az ő dala, olyannyira nagy kedvenc, hogy az online zenei tesztünkben az Ez It Was egyébként meglepően jól. Engem, hát most engem meglepett, szerintem jó dalokat csinál Harry Styles, de nem gondoltam, hogy ez ekkora kedvenc, de egyöntetűen az a legtöbben imádják ezt. Ez It Was szól most tőle a dala 88-ban.

0: Szakács Gergő, aki a Follow the Flow-ban is kiválóan szerepel, de ugye néhány évvel ezelőtt egy szóló albumot is megjelentetett, azon mondjuk az Elkezdem is ott szerepelt. Meg sok másik dala amúgy, akár egy ilyen Szakács zsengék, ha úgy tetszik, tényleg korai szerzeményei is helyet kaptak állítólag abban a formában, mint ahogy azt annak idején fiatalon megálmodta, legalábbis amikor azon albumról. Ezt csacsogtam a Gergővel, így fogalmazott. Itt a 88-ban pedig jön szegedi kedvenc csapat, az Imago Mundi. Káosz, hirdeti daluk címe, de az óriási káoszra nem kell számítani. Más kedvencekre viszont annál inkább szín a Spyro-nak is lesz helye. Mindjárt jön is a Material Lover néhány hirdetői tipp és ajánlat után.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Keleti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irányoz Osan, spórolj okosan!
3: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
4: Hová mész, kisfiam? Elemér?
5: Nem, Bortér.
4: Hogy megváltozott ez a vicc?
6: Hát muszáj volt neki.
0: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
5: Legyen neked is lámás poharad.
0: Bortér. Minden korty megér egy misét.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
0: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Ez reklám volt!

műszaki a helyi zenei kórusba, már nem itt a Szegedibe, hanem ahol ő élt, ott a helyibe kezdte az éneklést, a kórus tagja volt, aztán szólóban is, és hát addig, hogy ugye neki például Oscar díja is van, ezt néha én is elfelejtem, de aztán eszembe ötlik, ugye 2015-ben a Spectre című James Bond film főcímdalát, a Writings on the Wall-t ő énekelte. Én nem mondom azt, hogy az volt a legjobb James Bond-dal, én tudom, melyiket szeretem, a Madonna Diana Dörr díjét, azt szerintem egy piszok jó dal, mondjuk picit ilyen nem is tudom, poposa vagy a csuda tudja, minek nevezzük. Na minden esetre nem ő, hanem Sam Smith kapta a Writing on a Wall-ért azt a bizonyos Oscar-díjat. Itt a 88-ban pedig egy újabb remek szegedi kedvenc, aztán szépen lassan majd a Klub 88 is bizony rajtól. Na de hát addig még mondjuk egy Imago Mundi felvételen átvezet az utunk.

0: Könnyen megfázhatunk, ha könnyen műen öltözünk, ugyanis véget ért az eddig megszokott nyári hőség, helyette a napos, kora őszi idő köszöntött be Szegeden. A hűvös hajnal után délután 22 fokig melegszik a levegő. A fűtési szezon még nem indult el, de a most érkező hírekből azt is megtudhatod, hogy milyen fontos feladatot kell még elvégezni előtte.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
0: Még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes kéményseprőt hívnunk. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor végeznek kémény ellenőrzést, és ilyenkor veszik észre, hogy nem működik valamelyik tüzelő és fűtőberendezés, vagy a hő és füst elvezető. A társasházakban élőknek nem kell kezdeményezni a kémény ellenőrzés elvégzését, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a családi házban élőkhöz szólt.
3: Aki családi házban él, vagy feltétlenül keresse a kéményseprőket, akár a 1818-as telefonszámon, akár interneten tud foglalni. Az ellenőrzésre időpontot nagyon fontos, hogy a lakossági kéményseprés továbbra is ingyenes.
0: Jótékonysági futást rendez szeptember 13-án a Szegedi Hospice Alapítvány az Újszegedi Erzsébetligetben. A résztvevők futással és sétával is támogathatják a végstádiumú daganatos betegek ellátását. A szervezők 5 különböző távval készülnek, így ha nem vagy rutinos futó, akkor is megtalálhatod a számodra megfelelő kihívást. A nevezéseket minden távnál a rajt előtti időszakban fogadják. A nevezési díjakkal a résztvevők a Szegedi Hospice Alapítvány munkáját támogatják. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyermekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. És végül Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A népváltoztatás Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Az utolsó 60 perces etap következik a Rádió 88 hétvégében, a Klub 88 DJ-i pedig már tűkönülve várják, hogy ők vegyék át a stafétát. Egyelőre nem adom a helyemet, viszont Olivier Rodrigo dalát hozom, már itt a Drop Dead, én Szeri Csaba vagyok.

0: Radio Gaga a Rádió 88-ban, és jön a The Script a Superheroes-zal. Hát okom is van arra, hogy mutassak valamit. Ugye itt a 88 híreiben is beszámoltunk arról még a hét elején, hogy az előző héten volt egy esküvő itt Szegeden, és volt egy hölgy, aki Békés Csabáról érkezett, Lídia, de elhagyta a táskáját. Ez a táska meglett. Egészen pontosan ide hozzánk sikerült behoznia, valakinek fölakasztania az ajtóra. Nem tűnt el belőle semmi, nem vett ki belőle semmit, pénz is volt benne, az is meglett, az iratok, a bankkártya, minden meglett. Nagy Ági hozta be, és hát picit kutakodtunk nyilván a táskában, belenéztünk, hogy mi van benne, hogy megtaláljuk a tulajdonosát, Lídia pedig meglett. Tök jó sztori volt ez, egy pozitív hír, és ezekből egyébként nem azt gondolom, hogy kevés van, csak a rosszabbak néha nagyobb hangsúlyt kapnak, vagy jobban ott vannak, meg a szemünk elé ötlenek. Akár egyébként, tehát a Facebookon is mindig a szomorú hírek jönnek, vagy legtöbbször. Mi viszont szeretjük a pozitív híreket is, Lídiával pedig beszéltünk, és például arról is mesélt nekünk, hogy milyen élmény volt, amikor kiderült, hogy megvan a táska.
1: Én elengedtem a dolgaimat, de valahol azt éreztem, hogy ez így nem igazságos, amit az előbb is mondtam, hogy nem érzem azt, hogy engem büntetni kéne bármivel is, és nem is szokott velem ilyen történni, és valahogy azt éreztem, ilyen nyugalom, tehát hogy mégiscsak van rend a világban, szóval valami ilyesmit éreztem, hogy jó, akkor köszönöm szépen, tehát hogy nem tudom, hogy éreztél-e már ilyet, de én nekem nagyon sokszor van az életemben ilyen furcsa érzés, hogy bizonyos dolgok, tehát meg kell érdemelni az életben dolgokat, és hogyha az jól működik az életedben, akkor azt úgy kell fogadni. Szóval én nagyon érdekes volt ez az érzés, bólintottam egyet, és mondtam, hogy oké, ez szuper. Tudod, az előző mélypontból kiindulva, hogy miért kapom ezt a büntetést, és aztán, hogy köszönöm szépen. Szóval ez a kettő, ez a kett,

0: csak lennék, a Honeybeast és Dani Elfi közösen mind a két formációval lehetett találkozni a szegedi ifjúsági napokon például.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

Rádió 88 az életünk része, benne pedig az előző percekben a Rádió 80... percekben? Hát egy óra óta itt vagyok, nem? Azok voltak ám a percek, ugye? Ha ilyen hosszú volna, hogy örülne a feleségem? Na de maradjunk annyiba, hogy ennyi volt már az annyi. Hálásan köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és ajánlom figyelmetbe a Klub 88-at egészen így félig változatos zenei mixekre és csapatáskára lehet számítani. Úgyhogy Csabika megköszöni a megtisztelő figyelmet. Találkozunk holnap reggel egyébként, én már a Rádió 88 hétvégében, illetve a Café 88 hétvégében is számítok a megtisztelő figyelmedre. Vigyázz magadra, és csodás szombat estét, visszhall!

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Nagyon jó kis este elé nézünk, hiszen 5 órán keresztül szól szombaton a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Nagyon szép estét kívánok neked, én Bütás Zsolt vagyok, most jönnek a hírek és az időjárás jelentés. A következő órában pedig DJ Tani mixét hallhatod, rengeteg zenét fog játszani, például jön majd Christina Aguilera, Nirvana, az ATB és az NSYNC is egy-egy rövid részlettel, mixben szólnak, tehát Szeged kedvenc zenéi éjfélig itt a 88-ban.
2: Vasárnap is marad a nyugodt, jellemzően napos idő Szegeden. Úgy néz ki, egy időre biztosan elköszönhetünk a nyárias melegtől. Ha éjszakai programot tervezel, akkor legyen nálad egy pulcsi, mert 11 fok várható hajnalban. Napközben 22-t mérhetünk majd. Most jönnek a hírek, amiben Mórahalomról is hozok infókat.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Új tanyagondoki autók segítik a móra-halmiakat. Az önkormányzat fontos célcsoportnak tartja az otthonukban segítségre szorulókat és tanyán élőket, az ő segítségükre pedig az előregedett gépjárműpark cseréjére volt szükség. A versenyképes járások programnak köszönhetően az eddigi 3 tanyagondoki jármű helyett 2 új terepjáró és egy kis busz fog működésbe lendülni. Nógrádi Zoltán polgármester a reményeiről beszélt.
1: Én azt remélem, hogy a járművek, annak kényelme, annak működtetési biztonsága mind a munkatársaink, mind pedig az ellátottjaink számára elégedettséggel fognak járni. 3 vadonatúj, nagy teherbírású új jármű állt a szociális ellátórendszerünk szolgálatába.
0: Hamarosan birtokba vehetik a szegediek a Károlyi utca új parkját, szúrta ki a Szegeder. Az eredeti tervek szerint a nyár végére készültek volna el a munkálatokkal, ám valószínűleg az augusztusi rekordhőség közbeszólt. Látszólag azonban nem sok van már hátra, kikerültek már a padok és az ivókutak is a térre. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester korábban arról beszélt, tudományos alapokon tervezték meg a hősziget felszámolását. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gép járműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. És végül Svájc eltörölni a hivatalos családi állapotok közül az elvált kategóriát. Egy demokrata politikus azt kifogásolta, hogy az elvált

0: ponton lezárul. Szerinte az, hogy valakinek élete végéig elváltként kell feltüntetnie magát, azt jelenti, hogy egy magánéleti eseményt hivatali úton állandósítanak. A képviselő ezért azt javasolta, hogy az elváltak a hivatalos űrlapokon kerüljenek vissza az egyedülálló kategóriába. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál DJ Tani.

Szeged kedvenc zenével szól ma este is a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Ebben az órában DJ Tani mixét hallhatod, és hogyha van időd és kedved, és nem pont vezetsz, akkor töltsd ki a zenei tesztünket a radio88.hu/zene oldalunkon, hiszen 20 dal töltünk fel minden szerdán 20 másodpercben, és ezeket tudod megszavazni, vélemény formálni róluk. Hogyha ezt megteszed, akkor nyerhetsz egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Reboot koncertre ezen a héten is. Ebben az órában pedig DJ Taninak köszönhetően még jön majd a Corona, a Backstreet Boys, az Ace of Base és a Nightcrawlers egy-egy dala is.

0: DJ Tani mixét hallottad az elmúlt órában, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és hétfőn jön a nagy szegedi árkád kincskeresős játékunk. A játék ideje alatt naponta kétszer nyomokat adunk a Rádió 88-ban, és a közösségi felületeinket is érdemes majd figyelni. Ezek a nyomok vezethetnek majd el egy Szegeden elrejtett QR kódhoz, tehát fülelni kell, utána pedig szaladni és megkeresni ezt a helyet valahol a városban. Ott várunk majd téged, és hogyha te vagy az első és a legszerencsésebb, akkor egy nagyértékű árkád vásárlási utalvány lehet a tiéd. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, egészen éjfélig szólnak a mixek, 4 DJ vár még rád, a következő órában Peter Loner jön.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Napközben is dolgozol.
1: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Peter Loner.
1: A

hangos a napfény városa. Szép estét neked, én Büta Zsolt vagyok, most programajánló jön. A Bárkában 10 órától Dusán lesz a főszereplő, a Hungiban 11 órakor kezdődik a Back to Hungi Opening Night Party, a Tiszadokon Sexy Szombat lesz, a Thunder Clubban 11 órától Smoke Bread, Resound, Drum and Bass buli sorozat érkezik, a Number One-ban pedig retro buli lesz. Ez programajánló volt itt a Rádió 88-ban, ahol egészen éjfélig szól a Klub 88, ebben az órában Peter Loner mixét hallod, utána pedig jön majd Corvin és Damien is.

0: Peter Loner mixét hallottad, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szombaton az a feladatunk, hogy feldobjuk az estét, de segítsünk levezetni az elmúlt hét fáradalmait, és meghozzuk a kedved egy kis bulizáshoz. Peter Loner egyébként hétfőn jön majd újra este 7 órakor itt a Klub 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, a következő 3 óra kínálata nálunk Timo, Corvin és Damien. Ha van időd és kedved, maradj a folytatásban is a Klub 88-al.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esély
0: itt szól. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Korni.